Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

Sunshine FM. Csak jó zene.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NKA ügyben. Több mint 200 millió forint közpénz mehetett tusványosi utakra. Lecserélte a gondosóra programot a kormány az uniós helyreállítási tervben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége igen nagy a forgalom, elsősorban üdülő övezetekben, és a Tiszapart is benépesül, sős strandok közelében rengetegen vannak, úgy Hajdúvihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is. Nagyon sok helyen forgalom korlátozás, lezárások és több rendezvény is színesíti, tarkítja ezt a hétvégét is. Rengeteg a kerékpáros az utakon, motor kerékpáros, felhívjuk figyelmüket a gépjárművezetőknek elsőnek, hogy számítsanak meg növekedett kerékpárforgalomra, elsősorban kerékpárutakon, amikor keresztezik a főútvonalon áthaladva, illetve hát nagy mértékben számoljanak motorosokra is, hisz nagyon sokan motorosok kirándulnak, hosszabb utat terveznek, túráznak, és külön felhívjuk figyelmüket az időjáráshoz, hogy mindig alkalmazkodjanak a gépjárművezetők. Nagyon sok helyen, útszakaszokon, útépítési munkaterület, forgalom, korlátozások, jelzőlámpa irányításával kell több helyen számolni, irányonként, de nap 24 órában is több helyen jelzőlámpa irányít a 49-es főútvonal, illetve az M3-as autópálya közelében, Vásáros-Naménynál. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban, ország területén is és vármegyékben is, hogy kérem önöket a szabályok betartására, elsősorban a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és kellemes hétvégét!
0: Hírek a Sunshine FM-en!
1: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NKA ügyben. Sajtó értesülések szerint Koncos Nóráról van szó, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki az ügyészség. A Kecskeméti járás bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását. A szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának kockázatára hivatkozva. A döntés ellen fellebbeztek, az NKA ügyben már 7 gyanúsított van. A gyanú szerint állami kultúra és pályázati forrásokat szabálytalanul osztottak el, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A korábban letartóztatott 6 ember közül 4 továbbra is letartóztatásban marad. Több mint 200 millió forint közpénzt küldhetett az állam Orbán Viktor és kísérete Tusnádfürdői útjaira 2025-ig. Erről a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Verkei György László közlése szerint az eddig fellelt dokumentumok alapján a tárca több mint 202 millió forintot fordított a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkeztetésére és egyéb kapcsolódó kiadásaira. A költések főként Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. A beszámoló szerint a volt miniszterelnök korábban többnyire honvédségi különgéppel utazott Erdélybe, de volt példa a bérelt magángépre is. Az államtitkár szerint a végső összeg ennél magasabb lehet. Lecserélte a gondosóra programot az uniós helyreállítás

0: Tervben a kormány, hogy elkerülje a forrásvesztést, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. A programot jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Integritás Hatóság is vizsgálja, újabb feljelentést is tett. Magyar Péter szerint a program célja önmagában nem vitatható, ugyanakkor a megvalósítással és az árakkal kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel. A miniszterelnök azt mondta, az átvilágító szervektől és az Európai Bizottságtól is érkeztek jelzések, ezért a kormány más projekt váltotta ki az érintett mérföldköveket. A korábbi tervekben a program becsült költsége több mint 80 milliárd forint volt. Magyar Péter szerint a Tisza párt nem támogat olyan államfő jelöltet, akiknek 2026 előtt miniszteri, képviselői vagy más politikai szerepe volt. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, az ideiglenes köztársasági elnök személyéről a Tisza frakció dönthet várhatóan egy vagy több ülésen. Hangsúlyozta, hogy nem egy pártnak vagy politikai oldalnak, hanem az egész országnak választanak államfőt. Magyar Péter szerint olyan jelöltre van szükség, aki képes védeni az alkotmányos berendezkedést és a szuverenitást, ugyanakkor fontos erkölcsi kérdésekben is megszólal. Azt is jelezte, hogy több jelölt neve felmerült, de konkrét döntés egyelőre nincs. Utólagos norma kontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz-KDNP 50 országgyűlési képviselője az alaptörvény 17. módosításának egy vitatott rendelkezése miatt. Az indítvány a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló átmeneti szabályt érinti. A kifogásolt rendelkezés szerint az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő államfő megbízatása, és az országgyűlés legfeljebb 5 évre új köztársasági elnököt választana. A képviselők szerint a szabály megalkotása nem felelt meg az alaptörvényben előírt eljárási követelményeknek, ezért kérik a rendelkezés megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság az indítványt eljárási szempontból vizsgálhatja, a módosítás tartalmát azonban nem bírálhatja felül. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport, január és június között csak nem 9 millió 600 ezer utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami több mint 5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban meghaladta az utasforgalom az 1 millió 900 ezret, ez közel 13%-os emelkedés tavaly júniushoz viszonyítva. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London, amelyet Isztambul és Tel Aviv követ. A repülőtér idén 4 új interkontinentális járattal is bővítette kínálatát. Toronto, Philadelphia, Szőul és Riád is közvetlenül elérhető Budapestről. Felülvizsgálja a kormányos szolgálati járandóság rendszerét, ezt jelentette be Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter. A cél egy jogszerű és méltányos megoldás kidolgozása, amely figyelembe veszi az érintettek érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a hatályos jogszabályokat is. A felülvizsgálat azokat az egykori katonákat érinti, akiknek jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával változott meg. A miniszter hangsúlyozta, aki hosszú éveken átszolgálták az országot, kiszámítható és megbecsülést érdemelnek. Hozzátette, a kormány korábban már megkezdte a méltánytalanul elbocsátott katonák helyzetének rendezését is. Már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bírálja el az egyedi gyógyszerkérelmeket, miután átvette a Batthyány Stratmann László Alapítvány korábbi feladatait. A változásról még június végén döntött az országgyűlés, az ezen a héten érkezett kérelmeket pedig már a NEAK kezeli. A szervezet közleménye szerint az alapítvány működését több szakmai és működési probléma is nehezítette, ezért volt szükség az átalakításra. A NEAK azt közölte, hogy az átállás idején átmeneti nehézségek előfordulhatnak, ugyanakkor megerősített kapacitásokkal dolgoznak. A korábban meghozott döntéseket nem vizsgálják felül, az újonnan benyújtott kérelmeket azonban már a NEAK bírálja el. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás orvosi munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség 1 év fogházbüntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahouse elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden, július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba gyermekfesztivál, és a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. Közel 3900 alsó tagozatos diák kap idén is ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Az önkormányzat a korábbi 3000 forint helyett idén 4000 forintra emelte az egyfőre jutó keretet, így még jobb minőségű eszközökkel segítik a családokat. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, hogy a támogatás alanyi jogon külön igénylés nélkül jár a város 26 általános iskolájában minden alsós tanulónak. Nagyobb területtel és kibővített programkínálattal érkezik július 31 és augusztus 2-a között a 15. Sóstóserfest és buboréknapok a revitalizációs sétájra. Matavoszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, hogy a tavalyi rendezvény sikere után döntöttek úgy, hogy idén is ezen a helyszínen tartják Nyíregyháza egyik legnépszerűbb gasztrokulturális rendezvényét.
1: Nagyon-nagyon sokan voltak a tavalyi évben a rendezvényen, nagyon nagy sikerrel zárult, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy szinte már adta magát a helyzet, hogy az idejében is itt rendezzük meg ezt a dolgot. Azt hiszem, hogy a tavalyi évnek a színvonalát azt maximálisan fogjuk tartani, sőt fokozni. A kiállítók száma az nőni fog a tavalyi évhez viszonyítva. Ugye az előző évben is már Shellfest és buboréknapok volt a rendezvénynek a neve, és a tematika is ehhez illeszkedett, hiszen nem csak ugye kézműves sörfőzdék jelentek meg, hanem ugye boros, pesgős, fröccsös kiállítók is voltak, így lesz ez az idei évben is.
0: Balogh Béla, a szervező Sunshine Media Group ügyvezetője hozzátette, idén 20 kiállítóval, gazdagabb gasztrokínálattal, ismert zenei előadókkal és kibővített gyermekprogramokkal várják a családokat Sóstó szívében.
2: A fellépők pedig sokkal színvonalasabbak, sokkal több nagyobb név is szerepel majd. Pénteken már 17 órától már indulnak a programok a színpadon. A Fusion Waves egy fiatal nyíregyházi csapatról van szó, akik latin zenét játszanak. A Brunch zenekarjuk már tavaly is nagyon sikeres koncertet adtak itt. A pénteki nap programjában Istenes Márkó, aki az X-Faktorból jól ismert, újfehértói származású fiatalember, itt lesz egy programmal. Péter Sramek érkezik, őt nem kell bemutatnunk, felejthetetlen nagy slágerekkel, közel egy órás fellépéssel, majd retro party lesz egészen éjfélig.
0: Egyetlen nap alatt több ezer évet utazhatnak vissza az időben azok, akik július 25-én ellátogatnak a Sóstén Múzeumfaluba. A tűz fölött föld alatt elnevezésű régészeti gasztrofesztiválon a látogatók rekonstruált őskori, római és középkori ételeket kóstolhatnak meg. A 10 és 18 óra között zajló rendezvényen korhű katonai táborok, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is várják a családokat. Időszakos forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Július 24-én pénteken Nyíregyházán a Nyíregyháza Spartacus FC és az Újpest FC esti labdarúgó mérkőzése miatt. A stadion körüli felújítások és a rendőri biztosítás miatt a Sóstói út és a stadion közkereszteződésénél, valamint a stadion utcán egész napos útlezárás lesz érvényben. Játékos szemlélet formáló foglalkozásokkal látogatják a nyári gyermektáborokat a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Bereg megyei egyesületének munkatársai és önkéntesei. A programok során a fiatalok közelebbről is megismerkedhetnek a látássérült emberek önálló életvitelét segítő eszközökkel, köztük a fehér bottal, a hangfelismerő okos eszközökkel és a különleges tapintható játékokkal.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, Dankó Lászlót hallják. A DVSC labdarúgó csapata 1-0-ra győzött a jereváni Pjunik ellen a konferencialiga második selejtező körének első mérkőzésén. Az összecsapás egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben. A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok. A DVSC megharcolt azért, hogy győzelemmel kezdje a kupa szereplést, és minden esélye megvan a továbbjutásra. A magyar csapatok közül a Ferencváros 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének csütörtöki játéknapján, míg a konferencia ligában a Paks 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól. Az Európai Röplabda Szövetség csütörtökön hozta nyilvánosságra az augusztus 12-e és 16-a között Lengyelországban megrendezésre kerülő Strandröplabda Európa Bajnokság résztvevőinek névsorát, amelyben ott találhatjuk a magyar Kun Stefániát és Villám Lillát is. A duó jelenleg Kínában szerepel egy Pro Tour Challenge verseny főtábláján, Villám Lilla korábban volt a Fátum Nyíregyháza játékosa is. Újabb igazolásokat jelentett be a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. A következő idénytől ismét a klubot erősíti a Székelyudvarhelyi nevelésű Hadnagy István, aki az elmúlt szezonban az A-Stúdió futszál Nyíregyházával ezüstérmet szerzett a magyar bajnokságban, és a góllövő lista harmadik helyén végzett. Szintén hazatért, és Székelyudvarhelyen folytatja Bálint Andor is, aki az előző szezonban szintén a stúdió játékosaként bajnoki döntőt játszott, és 8 góllal segítette a Nyíregyházát. Ezek voltak a sporthíreink, további szép napot!
0: Átmenetileg stagnál a pollen terhelés térségünkben, mindemellett a naposabb időszakok jó hatással lesznek a szervezetünkre. Az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok. A maximumok a következő napokban 25-32 fok között alakulnak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rendben találták az akciós árazásokat. Egyes benzinkutakon leállt a gázolaj értékesítése. Szerszámboltból árulták az illegális fegyvereket a józsefvárosi piacon. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jó eredménnyel zárult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzése az élelmiszerláncáruházaknál. A szakemberek 300 termék akciós árazását vizsgálták 15 tartós élelmiszer kategóriában, és mindössze egy esetben állapítottak meg szabálytalanságot. A hatóság szerint a kereskedők többsége megfelelően alkalmazza az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírásokat. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a fogyasztók védelmében a jövőben is folytatják a rendszeres ellenőrzéseket. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai üzemanyagpiacra. Több független benzinkút ugyanis már a működés fennmaradásáért küzd. Az emelkedő nagykereskedelmi árak miatt egyes töltőállomások vesztességessé váltak, ezért például Dunaújvárosban és Székesfehérváron már határozatlan időre felfüggesztették a gázolaj értékesítését. Más kutak külföldről, például Ausztriából próbálják biztosítani az ellátást, ami jelentősen növeli a beszerzési költségeket. Piaci szereplők szerint a nemzetközi folyamatok, a szűkülő kínálat és a gyengülő forint miatt a következő időszakban további üzemanyag drágulásra kell számítani. Sinka Edit lett a Klebersberg Központ új elnöke, miután az oktatási és egészségügyi miniszter kinevezte a központ élére. Az új vezető több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer fejlesztésével, korábban kutatásokat vezetett és uniós oktatási programokat irányított. Az elmúlt hetekben a minisztériumban a tankerületek és a Klebersberg Központ átvilágítását koordinálta. A célja, hogy az intézmény működésében a szakmai párbeszéd, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerüljön előtérbe. A minisztérium tájékoztatása szerint az átvilágítás eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Vezetőváltás lesz három kiemelt országos kulturális intézmény élén. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette. A minisztériumi vizsgálat eredményei alapján megszűnik a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya. A tárca közlése szerint a vizsgálatot munkavállalói panaszok előzték meg. A minisztérium emellett átfogó szakmai és gazdasági ellenőrzéseket vár el, valamint megkezdi a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ átalakításának előkészítését, hogy az intézmények nagyobb önállóságot kapjanak. Három férfit fogtak el a hatóságok, akik a gyanú szerint illegálisan behozott fegyvereket árultak a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája, a NAV és a TEK közös akcióban összesen 364 fegyvert foglalt le. A nyomozás szerint a légfegyvereket Lengyelországban szerezték be, majd két kis busszal szállították Magyarországra. A rendőrök a határon csaptak le a szállítmányra, később pedig egy Pest vármegyei ingatlanban és egy piaci szerszámboltban is további fegyvereket találtak. A hatóságok több mint 8 millió forint és 20 ezer eurónál is több készpénzt foglaltak le. A három férfit lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki.

0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma változékony nyári idő várható térségünkben, a napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Kommenteljetek is abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki. Hagyunk időt, jó, majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később, vagy neked van. Már nagyon bólogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
2: jó,
1: van egy gondolat.
2: Nem te vagy az. Elárulom.
1: Igen. Én nem vagyok az a kiborító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
2: Ezt akartam mondani, hogy sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gavit, és néha az ő stílusát, akkor lehet, hogy nem is vagyok ideges.
1: Nem.
2: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
1: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
2: Na. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gavi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervezel, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy van vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
1: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: További szép reggelt, jó sportolást, vagy legalábbis azok hallgatását. Egy összefoglalóval készült. Laci, milyen híreket hoztál?
3: Jó hírem van a magyar labdarúgó válogatott szurkolói számára. Van esély, hogy a következő VB-n ott legyen a magyar válogatott.
2: 48-ra emelték.
3: Nem, 64-re. Még tovább, 48 most volt. Tehát
2: tényleg.
3: Még feljebb emelik, igen. Tehát már most 64 csapatos VB-ről beszél mindenki. Ez egy tervezet volt, de sokak szerint ez már rég el is dőlt, hogy 2030-ban majd 64 csapatos lesz a világbajnokság.
2: De hol lesz 30-ban?
3: Spanyolország, Marokkó, Portugália, de aztán kibővült a sor Paraguayjal, Uruguayjal és Argentinával is, mert hogy több kontinensen akarják így megrendezni, és hát ez is egy ilyen szempontból rendhagyó és érdekes világbajnokság lenne, hogy nem egy országban, de hát ez már most is így volt. Igazából neked, mint átlag szurkolónak ez teljesen mindegy, hogy a tévén keresztül hol nézett, hogy ez most Argentinában van, vagy éppen Spanyolországban. Olyan szempontból viszont nem rossz, hogy például a dél-amerikai csapatok, ha Dél-Amerikában játszanak, az európaiak meg Európában, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb lenne a történet, de hát a sorsolás alapján ezt nem tudod megkülönböztetni. Nem mondhatod azt, hogy most akkor a Svájcit nem sorsolom össze az Argentinnal.
2: Inkább esetleg azoknak a szurkolóknak lehet egy könnyítés, akik egyik vagy másik kontinensen élnek.
3: Így van, tehát a szurkolóknak, akik el akarnak menni, valljuk be őszintén, Magyarországon és Spanyolországban vagy Portugáliába eljutni, azért nem akkora kaland, mint mondjuk Paraguayban, vagy Uruguay, vagy éppen Argentina. Igen. Úgyhogy 64 csapatos lehet, és mondom, ma tegnap már van, aki konkrét tényként az egyik rendező ország képviseletében így jelentette be, bár hivatalos döntés még ezzel kapcsolatban nem született. Apropó világbajnokság, Mia Khalifa, nem tudom, ismered-e a munkásságát?
2: Haverod mondta.
3: Igen, Michelle Wide-nak volt a kolléganője, csak kicsit később és más ország színeiben.
2: De egyébként neki van magyar vonatkozása, Miskolc környékénél. Mia Tarifa. Ugyanaz a foglalkozásuk.
3: Nem tudta, én addig azt hittem, ő iráni, vagy valami ilyen származású, szóval egy ismert pornósztárról van szó, nem tudom, hogy még praktizál-e, de azért hagyott nyomot.
2: Haverom szerint már nem.
3: De milyen művelt vagy a pályafutását illetően?
2: De hogy van olyan sok videója, hogy igazából egy egész generációra kitart, úgyhogy...
3: Igen, sokan neki, felnőttek rajta.
2: Neki nem kell már igazából többet dolgozni ebben a szakmában, mert az a néhány év, talán kettő, ahogy a haverom mesélte, ott az annyira megfeszített tempójú volt, hogy ott bőven az utókornak hagyott.
3: És azért sem kell dolgoznia, mert megtette $1 millió a spanyolok győzelmét, úgyhogy légy szíves legközelebb, hogyha fogadni akarsz bárkire, nyugodtan hív fel Mia Khalifát, és majd otthon elmagyarázod, hogy szívem, én csak a fogadási tanácsok miatt hívtam fel, és nem akartam tőle semmi más. Szóval $1 millió megfogadta a spanyolok győzelmét, egyébként is a spanyoloknak szurkolt, egy Yamal mezben szurkolt egyébként a mérkőzésen.
2: Ja, volt rajta valami? Ja.
3: Volt, igen.
2: Én úgy még nem láttam.
3: És $650 000 nyert is vele. Úgyhogy ő volt az egyik legboldogabb szurkoló ott a helyszínen, szerintem boldogabb volt, mint néhány spanyol drukker. Bár hozzáteszem, így akkor ő is a spanyoloknak szurkolt.
2: Mondjuk ahhoz mennyi pénzednek kell lenni, hogy $1 millió, tehát körülbelül egy 320 millió forintot feltegyen.
3: Hát, kell legalább $1 millió lenni, és kockáztatni. De ezek szerint van még mit a tejbe aprítani. Biztos nem az összes konyhapénzt, ami ott volt a befőttes üvegbe felrakta.
2: Valószínű, tehát úgy volt vele, nagy volt rajta a nyomás, mert tudta, hogy $1 millió vagy dollárért mit kellett csinálni. Amikor így telnek múlnak a percek, egyre kevesebb van hátra, és a spanyolok még nem állnak győzelemre, és egyszer csak így bevillannak a képek, hogy miket meg nem kellett tennem azért, hogy ez a pénz összejöjjön. Hát üdv a valóságban, mert a magyar embereknek is elég sok mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy ennél sokkal kevesebb pénzük legyen, tehát zárójel bezárva.
3: Legyen az, hogy $1 millió is sok mindent meg kell tenni.
2: Nagyon sokat, úgyhogy de hála az égnek, akkor nem kell visszamennie az előző szakmájába dolgozni.
3: Már a haverod nagyon le van törve miatt, szerintem.
2: Igen, meg többen is.
3: Sose lehet tudni. Minden esetre gratulálunk neki, és hát egyébként szereti a focit. Tehát ezt mindig is hangsúlyozta.
2: És nem csak a focit oda, szereti.
3: Talán a Barcelona a kedvenc csapata. Egyébként úgyhogy többször lehet látni Barca mezben. Didier Deschamps pedig távozott a francia válogatott éléről. Ugye ezt már a világbajnokság előtt bejelentette az 57 éves szakember, hogy ő befejezi.
2: Szerintem az öltözőben ez volt a beszéd. Na ne szarakodjatok már itt velem, ez a búcsú meccse.
3: Igen.
2: Szedjétek már össze magatokat.
3: Itt hagylak titeket, hogyha nem játszottak rendesen. Nem nyertek érmet végül. Tegnap pont egy ismerősömmel mentünk egy eseményre, és akkor együtt mentünk a liftbe, így röhögve rám nézett, és na, ennyit a támadó fociról, meg megmondtad, hogy a franciák nyerik a VB-t, stb., és mondta, hogy nem jött be. Hát nem jött be. Hozzáteszem, egyébként magukat is okolhatják emiatt. Szerintem nem volt rossz csapatuk. Minden esetre érem nélkül térhettek haza, és Dösam nélkül folytathatják. Azt mondta, hogy nagyon megromlott a légkör ott a szövetségnél és körülötte, és nem akart így tovább dolgozni. 14-16 évig szolgált, azt hiszem, a francia válogatott.
2: Igen, azt hallottam én is, hogy egy másfél évtized.
3: Igen,
2: volt,
3: tehát hogy azért az nagyon sok idő, és össze is pakolt már a világbajnokság előtt, az irodájában kipakolt, mondta, hogy ott van üresen, úgyhogy használhatják nyugodtan. Mint valószínűleg amikor... beköltözik Zinedine Zidane abban a szobában.
2: Valószínű lesz?
3: Igen, ő a legnagyobb jelölt, úgyhogy szerintem nem Materazzi lesz a másodedző.
2: Elképzelem a pakolást, hogy a filmekből is szoktuk látni. A gyerekről a kép, a dobozba, meg a fikusz. És megy is.
3: Hát szerintem Dösannak azért volt ott néhány olyan érem, meg hát ez meg az, amit ugye elrakhatott, tehát
2: nagyon
3: biztos ott volt a szobában. Így van. És szerintem egy intelligens ember, én legalábbis így, ahogy a tévén keresztül ismerem, meg a nyilatkozatait láttam, nem az a hisztis fajta, nem szímel, hogy maradjunk annyiban.
2: Hát nem, ott azért teljesen más vélemérséklet uralkodik. Annyi, hogy Zidánnál valószínűleg az lesz a taktika, hogy gyerekek, fejjel előre. Akkor most fejest ugrunk ebbe a meccsbe.
3: Tudod, így szokrateknél mindenki menjen előre fejelni. Nem úgy gondoltam.
2: Ne a labdát, hülye.
3: Igen, hát egy másfajta taktika lesz.
2: Annyi, hogy most már valószínűleg majd a tartalék játékvezető, meg a negyedik játékvezető, meg a többiek bukósisakban állnak a pályaszélén.
3: Nem is eszembe, hogy az összes ellenfél majd a franciák ellen bukósisakban lép pályára.
2: Amikor majd elkezdott panaszkodni, meg hepciáskodik, azt fogják neki mondani, ahogy gondolja. Valószínűleg ön látta jól.
3: Nem vitatkozom. Nem vitatkozom, maradjon így. Na, gyorsan azért még helyi hírek is, mind a kettő a focihoz kapcsolódik, Debrecenhez és a Nyíregyházához, mind a két mérkőzésen, illetve stadionban vagy programok vannak, vagy felújítás zajlik, úgyhogy a szurkolóknak egy picit másképp kell majd menniük és szurkolniuk a mérkőzéseket, mert hogy a Campus Fesztivál már javában elkezdődik, ugye, és csütörtökön nemzetközi kupameccset játszik a Loki. Érdemes, itt most nem mondanám el részletesen, hogy mire figyeljenek, de érdemes a DVSC-nek a honlapját felkeresni, és részletesen le van írva, hogy akik jeggyel rendelkeznek, melyik kapun menjenek be, akiknek kampuszjegyük van, ők melyik kapun menjenek be. Parkoló nem lesz, tehát a parkolóban ugye most ki vannak alakítva különböző standok, meg színpadok, tehát senki ne autóval menjen erre a mérkőzésre. Azon a kapun kell majd kimenni, amelyiken bement, úgyhogy érdemes felkeresni a csapatnak a honlapját, és ott minden részletesen le van írva, és tájékozódni még mielőtt valaki elmegy a mérkőzésre. Ugyanez igaz Nyíregyházán, pénteken az Újpest érkezik, kiemelt mérkőzés lesz, ami azt jelenti, hogy rendőrségi biztosítás is lesz, útlezárások is lesznek az egyetem és a stadion közötti útszakasznál, illetve a parkoló jelen pillanatban építés alatt áll még. Ez a következő hazai mérkőzésre készül, nem csak egy parkoló lesz, sokkal több annál, tehát ott padokat, fás ligetet alakítanak ki, akár később ilyen rendezvény helyszín is, és koncert helyszín is lehet a stadion melletti parkoló, úgyhogy ennek még zajlik az építése, a határidő augusztus első hete, vagy augusztus eleje, és augusztus elejére azt ígérik a kivitelezők, hogy el is készül, úgyhogy a Kisvárda elleni következő hazai mérkőzésen a Sparinak már használható a parkoló, de a pénteki mérkőzésen még nem, úgyhogy itt is a környéken, az utcákban kell parkolni, vagy aki teheti, az ne autóval menjen majd inkább a mérkőzésre, az a legegyszerűbb, úgyhogy utána pedig majd hazasétált este pénteken 8 órakor kezdődik ez a meccs, de nincs rossz idő, tehát így azt gondolom, hogy talán az a legpraktikusabb, ha autó nélkül mennek a szurkolók.
2: Illetve, hogyha autóval is érkeznek, akkor az a környéken, a stadion környékén élőket kérnénk meg arra, hogy ne parkoljanak már a házuk elé, mert a szurkolók nem tudnak hova leparkolni.
3: Vagy adják ki a saját parkolójukat.
2: Kicsit nem lehetne távolabb a stadiontól parkolni.
3: Hát ez ilyenkor ugye kényelmetlenséggel jár, de hát ez ilyen, másképp nem lehet. Mindenki azt gondolta, hogy ez a parkoló építés, legalábbis kívülállóként, hogy ez egy egyszerű történet, de nem, most amikor láttam, hogy egyébként vízvezetékcseréket kellett végrehajtani, áramkábelcserét, csatorna elvezetést, szóval nem csak egy sima aszfaltozásról van szó, hanem térkövezés, aszfaltozás, fa telepítés és közműcsere, szóval itt azért elég sok.
2: Így
3: Így
2: meg
3: van,
2: ahogy mondod, teljes, tehát mint koncert helyszín.
3: Így van, ez egy más terület is lesz, nem csak egy sima parkoló. Úgyhogy türelmet kérünk az autósoktól, szurkolóktól, mind Debrecenben, mind Nyíregyházán.
2: Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 180 napos határidőre figyelmeztetik a babaváró hiteleseket. Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem elég, ha megszületik a gyermek, a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad a jogszabály szerint, úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést, és figyeljenek a határidőkre. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a pártfinanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 000 aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett aszbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: be ma aggaszt.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Tájvan egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC-papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
3: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
2: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
3: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
2: Te lentre hány vagy, hanem műértő.
3: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
2: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
3: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
2: nem, az ember, igen, az ember
3: egy portré.
2: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, de rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Igen. Főleg az döbbent le a
3: de
2: másik
3: amikor
2: munkáját.
3: Amikor az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szét plottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a, nem tudom, milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
2: hát a közben egy pesgő van a kezében.
3: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez.
2: Elnézést, és ez eladom? Hát nem a tűzoltó készülék az marad.
3: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művész.
2: Vagy az a kuka.
3: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészeket, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
2: De az nekik mainstream, az túlságosan.
3: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke, nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, három napja hengerezem a falat. Hát csinálod, hogy fejére legyen, nem
2: hát nem is az, a maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
3: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, kikerülöm majd. Na, nem fogja az meg. Meg, ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
2: Látszik, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint koszos lesz, azonnal költözünk.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Megkeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Okay, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban nézne ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Igaz, ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Napot kívánok!
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra
1: igen.
2: Kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes, tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben, akkor...
2: csak meg, ilyen napszemüveg, meg egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt, hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én kősüveggel próbáltam, sokat nem szűnt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. De és mindig erről beszélve, nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornás, stb. Így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, mindent csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, mert kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért ne csábítsunk el nőket méreg drága nerc bundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohóza. A Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágá. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyet Mauriciász.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: és díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
3: Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Ez reklám volt.

0: egy korlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást, és itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtjuk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást, hogy van ez az mentes közlekedésre.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megérkezett az EÁFA-tól. Téves riasztás miatt vonultak a tűzoltók a debreceni CATL gyárhoz. Független vizsgálat indulhat a Jäger rendszer működéséről. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új alkalmazást tett elérhetővé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az EÁFA bevallások előkészítésének megkönnyítésére. Az EÁFA túl az Excelben rögzített adatok betöltését, ellenőrzését és szükség szerinti javítását is támogatja, emellett XML és M2M export fájlokat is készít. A programhoz részletes felhasználói kézikönyv is készült, amely lépésről lépésre mutatja be a használatát. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmazás csak technikai ellenőrzés segít, az adatok szakmai helyességét továbbra is a vállalkozásoknak kell biztosítaniuk. Az EÁFA túl már elérhető a NAV felületein. Téves riasztás miatt vonultak ki a tűzoltók a debreceni CATL akkumulátorgyárhoz. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy semmilyen rendellenesség nem volt. A vállalat közlése szerint a bejelentést követően a hivatásos és létesítményi tűzoltók átvizsgálták a telephelyet, de szabálytalanságot és káros anyag kibocsátást sem találtak. A hatóságok később munkavédelmi és környezetvédelmi ellenőrzést is tartottak, ezek szintén nem állapítottak meg jogsértést. Közben a közeli Szemkorp telephelyén rendőrségi nyomozás cselekmény zajlott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a rendőri intézkedést biztosították, sérülés nem történt, egészségügyi ellátásra pedig nem volt szükség. Mintegy 3550 milliárd forintot fordítanak a következő 10 évben a Magyar Vasút fejlesztésére. Ennek közel 10%-a Debrecen és térségét érintheti. A tervek között szerepel a debreceni nagyállomás teljes megújítása, az autóbusz pályaudvar áthelyezése, valamint akadálymentes aluljárók és új peronok kialakítása. Fejlesztenék a Debrecen Nyíregyháza, a Debrecen Máté Szalka és a Debrecen Balmazújváros vasútvonalat, utóbbit villamosítanák is. A program része a tramtrain hálózat előkészítése, valamint új megállók építése Debrecenben. A tervek szerint 2029-től új emeletes, klimatizált intercity motorvonatok közlekedhetnek Debrecen és Budapest, valamint Nyíregyháza között is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni EcoPro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az EcoPro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jäger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 ezer aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül!

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról.
2: Amúgy,
1: akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek.
1: Tényleg vannak ilyen taktikák? Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy a
2: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen?
1: Érdekes. Na, de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez
1: ha valami történik.
2: A Hasselhoffok.
1: Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része, az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kelt?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
1: Nekem jó, az valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Bélaba, látom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
3: vonjuk le a logikus következtetést. Bélabá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Mondjuk, a
3: tudod mit, megértem. A Bélabácsi cipője van kinőműve, egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Bélabá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát milyen kicsit
3: beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állam.
3: Adom a SOS jelzés, itthon
1: jó
3: vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörköl.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen,
3: hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
1: De az úgy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
2: Állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
1: Hány kilométert tettek egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
2: Béla, már látom, ki van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
3: azt,
2: engem.
3: Persze.
2: Jó.
3: Ha valami történne
1: veled. Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog,
1: de.
3: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában? Kicsikét most így kiéhezetten, így világbajnokság nélkül.
3: Micsoda? Hát nincs világbajnokság nélkül. Még ilyenkor jön a lecsengés, meg a visszhangok, meg a mindenféle.
2: Az
3: utókommunikáció, stb. Vizsgálatot indít a FIFA az argentinok viselkedése ellen, vagy mégsem. Illetve hát nem lehet tudni egész pontosan. Spanyol sajtóhírek szerint igen, miután ott elég botrányosan viselkedtek az argentinok a lefújást követően, volt ott minden folytogatás, földrevitel. Már lehet, hogy a...
2: Mint egy vasárnapi
3: ebédnél. Cselgács BB-re készülnek, vagy nem tudom, lesz a következő, de hogy ott több játékos is, pályaedző is beszállt a bunyóba, tiszteletlenül viselkedtek, tegyük hozzá, néhányan hátat fordítottak akkor, amikor a spanyolok átvették az érmet. Na, azért ez sem egy szép gesztus, maradjunk annyiban, és állítólag azt írt a spanyol Marca című sportlap, hogy a FIFA is megnézi ezeket a felvételeket és vizsgálatot indít. A FIFA egyelőre nem reagált erre, hogy most akkor bármi történik. Állítólag volt piros lap is, tehát ott a lefújás után.
2: Igen, ezt olvastam, csak nem értettem, hogy...
3: Lehet olyat, tehát a mérkőzés után is ki lehet valakit állítani, tehát nyilván el fogják tiltani a következő mérkőzésről, mérkőzésekről, válogatott meccsekről, tehát nem játszhat majd. Van olyan, hogy az öltöző folyosón állítanak ki valakit, miközben vonulnak be az öltözőbe a meccs lefújása
2: biztonságban?
3: Után.
2: Ha otthon benyitottam a házból, már biztonságban vagy?
3: Hát amikor majd a játékvezető is bement a szobájába, lezárta az egészet, és utána.
2: De és akkor mit ír be, hogy hanyadik perc?
3: Hát a mérkőzés után, a mérkőzés követően, a mérkőzés után történt, öltöző folyosón összeverekedtek, bement a másik öltözőbe, mert ilyenre is volt már példa, és akkor ott
2: hogy akkor nagyon sokáig jól kell viselkedni.
3: Sokáig, igen, igen, igen. Hát a mérkőzés plusz-minusz két hét. Tehát ugye addig tart ez az egész.
2: Tehát, hogyha elmegyek az ellenfél játékosához, mert vele összetűzésem volt a pályán, és kirángatom a kocsijából 3 héttel később, és egyszer csak felbukkanott egy bíró?
3: Nem, mindig megy veled. Tehát minden játékost követ egy játékvezető, és akkor nézi közben így lesben állva, hogy na, akkor most mi lesz? Tehát lesz-e egyébként piros lap, vagy nem lesz, hogy felmutathatjuk, vagy nem mutathatjuk? Nem, a doping ellenőrök azok, akik követik mindenhová általában a sportolókat.
2: A világbajnokságon is voltak doping ellenőrzések?
3: Persze, mindenhol.
2: Tehát, hogy mindenhol van, ahol ilyen komolyabb világesemény van. Az argentinok borzasztóan csúnyán viselkedtek, ez tény. Én imádtam a fociukat, én nem tudom, hogy mi történt velük, vagy hogy mi lesz ezután, de én azt mondom egyébként, hogy bármennyire is sajnálom, hogy így kellene esetleg lennie, de nem lenne baj, hogyha akkor most egy szigorral csapnának oda, azért, hogy a többi csapat kedvét is elvegyék a hasonló viselkedéstől.
3: Én meg nem értem, hogy...
2: Csak nem az egész csapatot kellene, nyilván az sem
3: igen,
2: fel,
3: igen,
2: hogyha az
3: igen,
2: egész csapat
3: igen,
2: szíve
3: igen,
2: miatt.
3: Igen, és ezzel most gyakorlatilag, amit felépítettek, azzal, hogy hősiesen többször is fordítottak hátrányból, azt most egy másodperc alatt néhány játékos
2: senki
3: lerombolta.
2: Senki nem emlékszik rá.
3: Hozzáteszem, az meg a másik, hogy nálam legalábbis Messi a VB egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa volt.
2: Tehát ez az utolsó meccset leszámít.
3: Ja, oké, rendben van, de ettől függetlenül gólpasszokat adott, gólokat lőtt, fontos szerepe volt. Nem tudom, hova jutott volna ez az argentin válogatott Messi nélkül. Lehet, hogy a csoportmeccsek során már akkor bajba kerülhetett volna. Ez is egy érdekes történet volt. Tegnap egyébként szóba került még a világbajnokság a Nyíregyháza Spartakusz közönség találkozóján is, mert volt olyan szurkoló, aki ezt felvetette, hogy hiába voltak mondjuk jobb képességű játékos, hiába voltak például csodatámadók a francia válogatottnál, a szervezettség, illetve a sok futás az nagyon sok esetben inkább kifizetődő volt, és felhozták például akár Bódog Tamás is a zöldfoki köztársaság csapatát, hogy erőnléttel és megfelelő taktikával, csapatszellemmel azért komoly meglepetéseket lehetett elérni, úgyhogy ő azt vallja, hogy ez a követendő példa, nyilván a kényszer is olyan, tehát nincsenek azért Bappék például a magyar bajnokságban, de nagyon sok csapatnál ez működhet. A sok futás, a letámadás, a pressing és a többi és a többi. És hát ezt a VB bizonyította is, hogy nem feltétlenül a legjobb játékosok ki lehetett oltani, például a spanyolok elfelejtették a tikitakát. Tehát ami régen jellemző volt rájuk, ez a sok passzos és látványos játék, most ez nem. Ez abszolút nem volt rájuk jellemző, viszont egy gólt kaptak az egész világban. bajnokság során.
2: Az egészen lenyűgöző. Igen. Tehát én nem hittem el, mikor a döntőnben hallottam, hogy a kommentátor ezt említette. És hát nem is értettem egyébként, hogy ez hogy lehet összehozni. És ráadásul veretlenek voltak, de a döntetlent is úgy hozták össze, hogy a legelső meccsen a Zöldfoki Köztársaság, akiket annyira nem tartunk itt Európában számon, mint világverő csapatot, és mégis meglepték őket. Tehát, hogy ahogy te is mondod, amúgy ez nagyon jó, hogy a Spari is bán is felvetődik ez, vagy hazai csapatokban maga a VB az, hogy mely csapat milyen taktikát alkalmaz, mert ebből is lehet tanulni.
3: Így van, így van. Ha már említettem a Nyíregyháza közönség találkozóját, egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt szokás szerint. Ugye mindig ezzel indítja a Spari a szezont, és ilyenkor azért szóba kerülnek az átigazolások, hogy hogy sikerült. Fekete Tivadar sportigazgató azt emelte ki egyébként, hogy szerinte a legnagyobb erény most az, hogy sikerült egyben tartani a keret nagy részét. Ugye néhány játékos távozott azok közül, akik tavasszal főszereplőek voltak. Itt ugye Tizsani a legnagyobb veszteség ilyen szempontból, hiszen ő ontotta a gólokat, jól teljesített.
2: És menni akart?
3: Nem, hanem neki, ő kölcsönben volt, vissza kellett menni a cseh csapatához. Ott folytak egyeztetések, hogy a csehek mondták, hogy eladják, de hát 1 millió eurót kérnek érte. Nyilván ez a Nyíregyháza költségvetésének egy nagy összeg volt, az Újpest viszont kifizette és megvásárolta. Halkan jegyzem meg, hogy azóta nem nagyon tud edzeni, betegség, sérülés hátráltatja, tehát valószínűleg az első fordulóban még nem fog játszani a Nyíregyháza ellen, de ő mindenképp azért azt tegyük hozzá, hogy egy vesztesége a csapatnak. Igyekeztek pótolni más játékosokkal, illetve a fiatal szabály is megváltozott, több időt kell a fiataloknak pályán tölteniük, és hát ennek megfelelően igazoltak fiatal játékosokat is. Úgyhogy rengeteg kérdés elhangzott, meg válasz is, úgyhogy egy jó hangulatú közönség találkozó volt. A Debrecen megigazolt egy újabb támadó, Szendré Ákos személyében, szintén egy nagyon tehetséges, ügyes játékosról van szó. Azt gondolom, hogy a Loki nem jár vele majd rosszul, úgyhogy ez mindenképp egy fontos igazolás. Ugye a Debrecen számára elkezdődik a nemzetközi kupa sorozat, úgyhogy Jereván ellen játszanak majd. Nagyon jelképes összegű jegyárak vannak erre a mérkőzésre, már lehet online egyébként jegyeket venni, és hát mindenki várja majd az augusztus elejé rangadót, amikor ugye a bajnokságban a Nyíregyháza lesz majd a Debrecen ellenfele, szerintem az az év egyik fénypontja. Tavaly a Fradi és az Újpest mögött a Debrecen és a Nyíregyháza hozta a legmagasabb nézőszámot. Tehát azért ez is jelzi, hogy mind a két városban mennyire szeretik a focit, mennyire várják. Olyan szempontból szívfájdalom most, hogy Diósgyőr nem lesz az idei bajnokságban, ami szintén egy magas létszámú közönséget vonz minden egyes találkozón, de érkezett a Kispest, érkezett a Honvéd például, amire szintén sokan kíváncsiak lehetnek. Úgyhogy a Vasas visszatért az NBA-be, izgalmas lesz, és most már nem kell sokat aludni, pénteken kezdődik a bajnokság. Tegnap azt valahogy úgy mondtad, hogy na, a hölgyek most fellélegezhetnek, hogy a focinak vége. Tegnap nagyon érdekes volt, olyan 10 óra magasságában, hogy én felektem a lakásba, kapcsoltam a tévét, és mondtam, hogy milyen meccs van ma, nem igaz, hogy nincs már semmi.
2: De már ugye, nekem is volt hiány
3: elvonási tünetek voltak, igen.
2: Én is megnéztem volna egy meccset azért.
3: Igen, és mondtam, hogy nem volt, mert péntektől beindul az NB1, és akkor lehet majd azt nézni megint.
2: Addig meg felvétel az előzőeket.
3: Igen. Igen, hát vagy addig nézheted a Tour de France-t, vagy különböző ilyen más sportágokat, hogy egy picit azért ott is legyen figyelem. Ami még érdekesség, hogy Debrecenben a Deac kosárlabda csapata szépen alakul, most már a második amerikai légióssal kötnek szerződést és megállapodást, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem lesz egy rossz kosárcsapata a Debrecennek, és hát bizakodóak lehetnek, hogy megint ott végeznek majd a felsőházban. Innentől kezdve most már a csapatok lassan elkezdik majd a felkészülést, mind a kosárlabdások, mind a kézilabdások, mind a röplabdások. A kézilabdások már munkába is álltak. A futsalbajnokság meg 3 hét múlva gyakorlatilag rajtol. Ott még nagyon sok a kérdőjel mindegyik csapatnál, Debrecenben is, Nyíregyházán is. Ugye az utolsó pillanatban dőlnek csak el, sőt, ha úgy tudom, még most sem dőlt el 100%-osan, hogy mondjuk a szövetségtől mekkora támogatást kapnak, szerencsejátékpénz, és a többi, és a többi. Így azért nehéz tervezni, hogy nem tudod, hogy mennyiből gazdálkodhatsz. A játékosok, akik értékesebbek, nyilván ők meg szeretnék biztosítani a helyüket, eligazolnak más csapatba, külföldre. Volt erre is például Nyíregyháza, a Rafinha Lengyelországba igazolt, sőt, van olyan játékos, úgy hallottam, akit Spanyolországból keresnek most, úgyhogy nem nehéz, vagy nem könnyű most a vezetők dolga, és 3 hét múlva már meccset kellene játszani. közben pedig még a felkészülés egy része sem indult el, úgyhogy hát kitartást a futsal csapatoknak, rájuk azért egy nehéz szezon vár.
2: De mindenképpen rajta tartjuk mi is a szemünket a futsal eseményeken, főleg, hogy egyre nagyobb becsben tartják azért a nézők is, egyre nagyobb a nézőszám, jön fölfelé egyébként a futsalnak is a nívója, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk.
3: Egy nagyon gyors, látványos játék, érdemes kilátogatni a futsal meccsekre, és hát a régiónk nagyon erős, ugye Nyírbátor, Debrecen, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, tehát itt azért sok jó csapat van.
2: Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Naponta akár 1800 véradóra is szükség lenne. Rekordszámú volt a jelentkező a 2026-os felsőoktatási felvételén. Nagyobb jogkört kapnak az oktatók és az intézményvezetők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizárók. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Feljelentést tett a kormány a Kréta, a Neptun és a Poseidon informatikai rendszerek beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a vizsgálat azt állapította meg, hogy a pályázati feltételek fokozatosan kiszorították a versenytársakat a piacról, így egyetlen szereplő maradt. A minisztérium 2019-ig visszamenőleg vizsgálja a szerződéseket, amelyek összértéke meghaladja a 100 milliárd forintot. Az ügyben egy 40 oldalas feljelentés is készült, a hatóságok pedig azt vizsgálják, történt-e jogsértés a rendszerek beszerzése és működtetése során. Rekordot döntött a jelentkezők száma az idei felsőoktatási felvételén, csak nem 140 ezeren adták be jelentkezésüket. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a felvettek mintegy 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Az idei felvételit ugyanakkor több panasz is érte, sokan kifogásolták ugyanis a pontszámítás bonyolultságát és az előzetesen megállapított pontszámok változását. A legnépszerűbb egyetem köztük az ELTE-n, a Corvinuson és a Budapesti Műszaki Egyetemen idén is kiemelkedően magas ponthatárok születtek. Leállította a kormány az M87-es gyorsforgalmi út beruházását, amely Szombathelyt kötötte volna össze Kőszeggel. A projekt előkészítése már előre haladott állapotban volt, elkészültek a kiviteli tervek, megkezdődött a területszerzés, és a kivitelező kiválasztására is elindult a közbeszerzési eljárás. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a beruházásnál túlárazás gyanúja merült fel, ezért az uniós forrásokat más fejlesztésekre csoportosították át. Jelentősen átalakulhat a szakképzési centrumok irányítása egy társadalmi egyeztetésen lévő törvényjavaslat alapján. A tervek szerint jövő januártól megszűnne a jelenlegi főigazgató kancellár kettős vezetési modell, helyette egy személyi irányítás működne. A kormány célja, hogy egy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer alakuljon ki, amely gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé. A javaslat emellett bővíteni az oktatói testületek és az intézményigazgatók véleményezési jogköreit is a vezetői pályázatoknál. A társadalmi egyeztetés még néhány napig tart, a legtöbb új jogszabály pedig szeptembertől, a vezetési átalakítás pedig 2027-től léphet hatályba.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 391 euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül. Ma változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey, no.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Uh-huh. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130 a megengedett. Aztán mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldó jelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs, hogy nem figyeltem, pedig... volt valami.
1: pont a fűtést állítottam. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyenek, tehát csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették, és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Uh-huh. Na hát. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálad is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk, talán egyébként el is lettünk kényelmesítve, mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság, aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában, sokszor az autósok sem, múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam, tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségem, és végig a kerékpárúton méző, meg hajtott be egy utcába, le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem, amikor elmentek igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van
1: ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: De... A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát, mégis van.
2: Igen.
1: Ne akadjál fel, le legyenek álmodol éjszakáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni, úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást, ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek, most a rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Igen. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
4: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatik, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
5: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
2: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik itt a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet meríteni.
2: Sun City.
1: Neked.
2: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert orrási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugárút, a Nagy Erdei körút és a Pallagi útról beszélek. Valamint a 33-as bevezető szakaszán még mindig tartanak a munkának, a 30 km per órás sebesség korlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást is, itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtsunk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartásunk, valószínűleg közlekedésre.

0: 8 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizáró ok. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. A sértettet pénzzel próbálták rávenni, majd megfenyegették, de sikerült elmenekülnie és értesíteni a rendőrséget. Az akció során két férfi és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Ismét építőipari tábort szervez a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Az intézmény diákjai a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamarával együttműködve idén egy új szabadtéri közösségi teret és tantermet alakítanak ki az iskola udvarán. A fiatalok építészmentorok irányításával vesznek részt a munkában, miközben gyakorlati tapasztalatot szereznek és közösséget építenek. A tábor augusztus 7-e és 15-e között zajlik, augusztus 10-én pedig nyílt napot is rendez, ahol az érdeklődők betekinthetnek a munkálatokba és megismerhetik az iskola képzéseit is. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is nagy érdeklődést váltott ki. A pótfelvételi egyébként július 30-án indul, és az egyetem várakozásai szerint szeptemberre a pótfelvételisekkel és a doktori hallgatókkal együtt több mint 12.000 gólya kezdheti meg tanulmányait. Új online tudásbázist indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ANK program 2027-es kivezetésére való felkészüléshez. A NAV honlapján már egy helyen érhetők el az átállással kapcsolatos legfontosabb információk, ahol a kisvállalkozások, nagyvállalatok, könyvelők és fejlesztők is személyre szabott útmutatást kapnak. A hivatal célja, hogy minden érintett időben kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb digitális megoldást. A NAV azt is bejelentette, hogy a bizonylat API 4.0 verzió várhatóan július 31-én jelenik meg, és az átállásig folyamatos tájékoztatást biztosít majd az ügyfeleknek. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1. Hello, szép jó reggelt és csodás hétvégét kívánok itt a Sun City-ben. Miley Cyrus-szal kezdünk az End of the World-dal. Egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk első körben, de van ám út információm, sőt lesz ma is témánk, főzünk valami finomat, programtipém is vannak, és természetesen rád is számítok. 0623 16 3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

X-Men és Ingrosso és a megunhatatlan Sunny Shining Third 2015-ből. Itt a Sunshine-on, hát kérem szépen, két dolgot tudok most megemlíteni. Az egyik az, hogy olyan jó, hogy hétvége van, főleg akik dolgoznak és most végre pihenhetnek. A másik pedig az időjárás, ugyanis nagyjából mindenki ezzel foglalkozik, hogy egyszerűen hihetetlen, egyszer forróság van, egyszer majd megfagyunk, tiszta sivatagi, és hát nincs túl jó hírem, ami a jövő hetet illeti, ugyanis továbbra is záporok, zivatarok lesznek. Talán, hát úgy szerdán már emelkedik a hőmérséklet, és akkor már 32-33 fokot is mérhetünk, addig viszont türelem, és hát pont erről jutott eszembe, hogy ez a nagy hőingadozás bizony-bizony megviseli a szervezetet, hogy miről is van szó, hát a légnyomás változása például hat az agyi vérrálátásra és a vérnyomásra, ami miatt gyakori a fejfájás és a szédülés. Megterheli a keringést is, mert az erek hirtelen tágulnak, vagy éppen összehúzódnak, a páratartalomról meg bár nem is beszélve, a füllet meleg levegő nehezíti a test hűtését, így gyorsan elfáradunk. Hát kiket érint a legjobban? Persze, hogy az időseket, a gyerekeket, a krónikus betegeket és a túlhajszoltakat. Mit lehet tenni? Hát például megfelelő folyadékpótlás, vissza kell egy picit venni a tempóból, tehát pihenjünk többet és öltözünk rétegesen. Hát remélem, hogy valamicskét tudtam segíteni. Post Malone jön a folytatásban, aztán itt lesz a Tame Impala, Jennifer Dracula is, és a Back to Black úgy várlak című slágere is szólni fog itt a Sunshine-on. Csak jó zenék a folytatásban is.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: A Csak Jó Zenék társaságában az utakon is résen vagyunk továbbra is. Van mire figyelni a főutakon, például már most érződik azért, hogy beindult a hétvége, főleg a piacok környékén és a bevásárlóközpontok környékén. Legyünk nagyon figyelmesek, egyébként Téglásnál trafi, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedés.

Edwin James és a Foolproof után még Kygo itt lesz mindenképpen a Save My Love-val, de előtte még én hozok pár információt. Azzal kapcsolatosan, hogy a következő órában főzünk valami finomat, ha netán neked is van valami tuti tipped, akkor ne tartsd magadban 0623163000 vagy az info@sanfm.hu-ra is írhatsz. Egyébként pedig a hírek után Baby Rexával kezdünk majd.

0: somebody you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moricinhas.hu.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
2: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merít.
2: Sun City.
1: Neked.
2: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Nyíregyháza mindennapjairól. Közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi.

0: EÁFA bevallások előkészítésének megkönnyítésére, az EÁFA túl az Excelben rögzített adatok betöltését, ellenőrzését és szükség szerinti javítását is támogatja, emellett XML és M2M export fájlokat is készít. A programhoz részletes felhasználói kézikönyv is készült, amely lépésről lépésre mutatja be a használatát. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmazás csak technikai ellenőrzés segít, az adatok szakmai helyességét továbbra is a vállalkozásoknak kell biztosítaniuk. Az EÁFA túl már elérhető a NAV felületein. Téves riasztás miatt vonultak ki a tűzoltók a debreceni CATL akkumulátorgyárhoz. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy semmilyen rendellenesség nem volt. A vállalat közlése szerint a bejelentést követően a hivatásos és létesítményi tűzoltók átvizsgálták a telephelyet, de szabálytalanságot és károsanyag kibocsátást sem találtak. A hatóságok később munkavédelmi és környezetvédelmi ellenőrzést is tartottak, ezek szintén nem állapítottak meg jogsértést. Közben a közeli Szemkorp telephelyén rendőrségi nyomozat cselekmény zajlott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a rendőri intézkedést biztosították, sérülés nem történt, egészségügyi ellátásra pedig nem volt szükség. Mintegy 3550 milliárd forintot fordítanak a következő 10 évben a Magyar Vasút fejlesztésére, ennek közel 10%-a Debrecen és térségét érintheti. A tervek között szerepel a debreceni nagyállomás teljes megújítása, az autóbusz pályaudvar áthelyezése, valamint akadálymentes aluljárók és új peronok kialakítása. Fejlesztenék a Debrecen Nyíregyháza, a Debrecen Máté Szalka és a Debrecen Balmazújváros vasútvonalat, utóbbit villamosítanák is. A program része a tramtrain hálózat előkészítése, valamint új megállók építése Debrecenben. A tervek szerint 2029-től új emeletes, klimatizált intercity motorvonatok közlekedhetnek Debrecen és Budapest, valamint Nyíregyháza között is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni Ecopro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az Ecopro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 000 aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: 3, 2, 1. Bibi Nexa itt van, ahogy ígértem, és közben főzünk valami finomat. Mit szólsz hozzá? 0-23-13-1000, hogyha neked is van valami tuti tipped, úgyhogy sürögünk, forogjunk itt a Gasztrotúrában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

A gasztrotúra bizony kinyitja virtuális kapuit, és virtuálisan be is állok a Sunshine konyhájába. Te nem látod, de mennyire sürgök, forgok. Remélem, hogy ezért már tollpapír vagy egy telefon kéznél van, hogy jegyzetelj. Na, de tréfát félre. Ilyenkor nem tudom, hogy vagy vele. Én nyáron nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és folyadékot fogyasztok. Jobban kívánom, mint hogyha mondjuk valami nagyon hatalmas mennyiségű és kalóriadús és nehéz ételt fogyasztok. Nem azt mondom, hogy most nem állok be akár egy grillsütésbe, de ilyenkor az, amit például szívesen fogyasztok, az nem más, mint a paradicsomos bruschetta. Tartalmas és ráadásul még könnyen elkészíthető, vagy a hideg uborkaleves, savanykás, de tökéletes, vagy a sóska torta, és hiszed, hanem a cukkini bundában, és isten ilyen finom, a görög dinnyeleves mentával pedig valami fenomenális. A mentaszörp gyömbérrel pedig alapkelléke a nyárnak, akár csak az áfonyás sajttorta, vagy a zöldséges tócsni fokhagymás joghurttal. És még mit érdemes elkészíteni ilyenkor, én elfolytatjuk.

Michael a Pop és a Love It szólt, itt a Sunshine-on fűzünk tovább a folytatásban is. Most július 10-re fókuszálva, jó, hogyha tudod, hogy ilyenkor azért természetes, hogy nem kívánjuk annyira a főtt ételt, pedig azért sokan, főleg dietetikusok javasolják, hogy a sót azt ne felejtsük el ilyenkor sem a szervezetünkbe bevinni természetesen megfelelő mennyiségben. Hát ajánlom figyelmedbe a töltött paradicsánt, amit igazából bármivel el lehet készíteni, de én legalábbis a sárgarépát, a paradicsomot, a vöröshagymát és a petrezselymet részesítem előnyben, tehát ez szokott lenni a töltelékem. Borsóleves csirkeszánnyal is kitűnő lehet, vagy például a nyári zöld gazpácsót is érdemes elkészíteni, akár csak a paradicsomos töltött káposztát, és hát a sült paprika krémlevesről, vagy a joghurtos ételekről már nem is beszélve. Én jó munkát

Emma Jane után ez volt az Out My Head, amit követ mindjárt a Vitation Levels. Hát hihetetlen, hogy az énekes már több éve nincs velünk, de még mindig hallhatatlan, legalábbis a zenéje mindenképpen. Ami tuti, hogy a hírekkel már is érkezik Szucsi, a hírek után pedig folytatjuk a Sun City-t David Guettával és Teddy Simsszel.

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken, 20 óra 30-tól. Jegyek Mauriciász.hu.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei őrület.

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
1: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
2: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
1: Sun City.
2: Neked.
1: Rólad. Veled.
2: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sun Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
2: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
2: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
2: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program nyerteseit. 180 napos határidőre figyelmeztetik a babaváró hiteleseket. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy háziorvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a háziorvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen háziorvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. A bejelentésen az alpolgármester kiemelte a debreceni könnyűzenei élet jelentőségét, és megemlékezett a nemrég elhúnyt Zecsniklai

0: méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. Bényi 95 címmel emlékkiállítás nyílik Berettyóújfaluban. A tárlat Bényi Árpád festőművész 95. születésnapja alkalmából várja látogatókat a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Biharvár megyei galériájában. Az emléktárlat augusztus 14-ig látogatható. Nem elég, ha megszületik a gyermek, a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad, a jogszabály szerint úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést, és figyeljenek a határidőkre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Csak hogy David Guetta és Tainty Streams, de én is itt vagyok. Tartalmas pihentető hétvégét kívánva, hogyha kíváncsi vagy a mai témánkra, akkor figyelj, fülelj, mindjárt hozom. De még előtte utána nézek az időjárásnak, hogy meddig marad ez a hideg front, ígérem, ki fog derülni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Oasis és Charlie, és a Maradunk végig szólt 3 éves dal, de még milyen jól szól itt a Sunshine-on. Hát én is maradok időjárás ide vagy oda, bár azért az esernyőt érdemes mindig bekészíteni, főleg, hogyha hosszabb túrára megyünk mondjuk, vagy egy kicsit nagyobb sétára. Egy biztos, hogy vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel. Hétfőn már több órára kisüt a nap, élénk erős széllökésekre viszont számítani kell. 20-26 fok közötti maximumokra, kedden is sok napsütés, de akkor már egészen felkúszik a hőmérő higanyszál a 30-32 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdán pedig, hogyha minden igaz, már azért még melegebb lesz. A pollen terhelés tekintetében pedig sajnos emelkedik a pollen terhelés, ez nem túl jó hír, és hát nem várható fronthatás, most még, de sajnos zajlik a melegedés a háttérben, és emiatt ugye. Hát vannak panaszok, fokozódik a fejfájás, a migrén vérnyomás ingadozás, a hajnalok frissek, éppen ezért reumatikus panaszok is jelentkezhetnek. Mindenképpen erősítjük az immunrendszert, és természetesen hallgassunk csak jó zenét. Szigala biztosan itt lesz, hogy David Guetta és Justin Timberlake is.

Egy picit komoly téma a folytatásban itt a Sunshine-on, azon belül is a Sun City-ben. Tudod, hogy általában szeretek segíteni, úgyhogy ez a téma is ehhez kapcsolódik, méghozzá egy csaláshoz. Ugyanis újabb trükk, a Facebookon egyetlen kattintással ment el egy bakonyi nő 360 ezer forintja. A csalások legújabb és egyben legveszélyesebb formája, már nem ismeretlen sajnos a profiktól, hanem feltört ismerősi fiókokból érkezik. Egy volt kolléga, rokon vagy egy osztálytárs nevében küldött üzenet első pillantása teljesen ártalmatlannak tűnik, így könnyen elaltatja a gyanakvást. Egy 59 éves nő is ennek esett áldozatul, aki gyanútlanul kattintott egy volt kolléga nőjétől kapott nyereményjátékos linkre. Hát a sértett a megnyitó adathalász oldalon megadta sajnos a bankkártya adatait, és ennek következtében a bűnözők azonnal 360 ezer forintot emeltek le a számlájáról. Az úgynevezett lándzsás adathalászat során a bűnözők a nyilvános online adatok felhasználásával teszik személyesebbé az üzenetet. A szakértők kiemelték, egy ismerős neve sem garancia már a biztonságra, ezért a küldött hivatkozásokat mindig fokozott óvatossággal kell kezelni. Hát, hogy mit tehetünk? Hát először is soha ne adjuk meg a bankkártya adatunkat, szokatlan kérés vagy link esetén mindig ellenőrizzük az ismerőst egy közvetlen telefonhívással, gyanús tranzakció esetén azonnal tiltsuk le a kártyát a mobilbankban vagy az ügyfélszolgálaton. Hát remélem, hogy egy picit tudtam segíteni. A kérdésem az, hogy te jártál-e már így, illetve hallottál már ilyesmiről, mit tudsz tenni a megelőzés érdekében, szóval várom itt a tippeket, tanácsokat, segítsük egymást. 0620 316 3000.

0: Ottvibeg és Búrai a háború mélysége zárta a Sun City újabb óráját, de még mielőtt elköszönnék ettől az órától, van egy témánk, a Facebookos csalás, ugyanis újabb trükk terjed a Facebookon, egy kattintással lehet már pénzhez jutni, és hát nagyon észnél kell lenni. Azt kérdeztem, hogy te erről a lándzsás adathalászatról hallottál-e már, Karesz azt írta, hogy valóban én is találkoztam már, sajnos múlt héten egy ismerős küldött nekem egy linket, de rögtön gyanús volt, mert 1000 éve nem beszéltünk, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogyha már nagyon régen nem beszéltetek, ne egy link jelentse most a kommunikációt köztetek. Hát köszönöm szépen, Karesz, valóban, tehát ezért nyilván el kell addig jutni a kommunikációnak, hogy egyáltalán valaki csak úgy egy linket küldjön, tehát mindenki legyen résen és legyen figyelmes. Egyébként az előbb pont erről beszéltem, hogy érdemes ilyenkor felhívni akár ezt az ismerős telefonon, és egyeztetni vele, hogy valóban ő küldte ezt. Calvin Harris újdonsága mindjárt a folytatásban, aztán Szücsi a szó, utána pedig jönnek a csillagok, akik jósolnak, de amit tudok, hogy a lakolók biztosan itt lesz az óranyításában.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Fest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
4: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
5: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
3: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merít.
4: Sun City.
3: Neked.
4: Rólad. Veled.
3: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A szakszervezetek önálló munkaügyi vezetőt sürgetnek. 10 debreceni házba is betört egy férfi. Hetente akár kétszer is változhatnak a dohányárak. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Továbbra sem dőlt el, ki felel majd a foglalkozás politikáért a Tisza kormányban. Erről sajtóértesülések szólnak. A hír szerint az új kormányzati struktúra kialakítása lassan halad, miközben az elmúlt napokban több nagyvállalat is jelentős létszámleépítést jelentett be. A szakszervezetek már korábban jelezték, önálló, a munkaügyekért felelős államtitkárt tartanának szükségesnek, és emiatt nyílt levélben is keresték a kormányt. A bizonytalanságot növeli, hogy ősszel kezdődnek a minimálbért tárgyalások, miközben egyelőre az sem világos, milyen intézményi keretek között zajlanak majd az egyeztetések. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint még 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 debreceni családi házba is betört. Az elkövető készpénzt és aranyékszereket lopott, a zsákmány egy részét pedig zálogházakban értékesítette. A zálogjegyeket két ismerősének adta tovább, akik kiváltották az ékszereket, ezért ellenük pénzmosás miatt emeltek most vádat. A rendőrség a lopott értéktárgyak jelentős részét megtalálta és visszaadta a tulajdonosoknak. Az ügyészség a fővádottal szemben letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Nemzetközi sikert ért el a Debreceni Egyetem állam és jogtudományi karának hallgatója. Marjai László nyerte el, ugyanis

0: Ismét emelkedtek a dohánytermékek árai Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának friss árlistája szerint júliusban 48 cigaretta, 46 szivar és szivarka, valamint 32 fogyasztási dohánytermék ára nőtt. Az áremelés több népszerű márkát is érint, köztük a Marlborót, a Chesterfieldet és a Philip Morris termékeit is. Drágultak emellett egyes nikotinos és gyógynövény alapú dohányzási termékek is. A hatóság szerint a dohánytermékek kiskereskedelmi árai hetente legfeljebb két alkalommal változhatnak, az új árakat pedig minden esetben előzetesen közzéteszik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Én mindig örülök a hétvégének, annak annyira nem, hogy ennyire alasszolunk a nyár vége felé, de azért egy jó kis nyári sláger, a Loco-Locohoz mit szólsz, aztán a csillagok is jósolnak nekünk, hozzák a napi tanácsot, és még a Facebookos csalókról is beszélünk, ez a mai témánk, 0623-16-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Természetesen jósoltak a csillagok július 25-ére szombatra is. Kedves Kós, valószínűleg sikerül végre elengedned a tökéletes szerelemmel kapcsolatos illúziódat. Bika, a türelmes természeteddel könnyen elfogadod a korlátokat. Ikre, gondolkozz minél pozitívabban, és hidd el, hogy a te álmaid is valóra válhatnak egyszer. Rák, ma nehezedre esik a munkára koncentrálni, pedig feladatokban egyáltalán nem szenvedsz hiányt. Oroszlán, úgy tűnik, hogy ma minden kis sikerért keményen meg kell dolgoznod. Szűz, ma minden apróság felbosszant, környezeted minden rezdülése mögött hátsó szándékot szimatolsz. Mérleg, ma végre mozgásba lendülnek azok a dolgok, amelyek miatt eddig nem tudtál lépni az életed bizonyos területein. Skorpió, ez a nap szerelmi téren hozhat igazán fontos eseményeket. Nyilas bármennyire is szomorú, de a jó dolgok nem tartanak örök ilyen, hogy a rosszak sem. Sok a változás körülötted mostanában. Bak, figyelj arra, nehogy önvédelemből befagyasd az érzelmeidet, mert ezzel nem kerülhet ki semmilyen csalódást, legfeljebb elodázhatod azt. Vízöntő érzelmi téren kellemes nap vár rád. És persze, hogy a halaknak is van tanács, elköteleződés vagy szakítás, ez itt a kérdés, érdemes megvizsgálnod, milyen áldozatra vagy hajlandó a kapcsolatod megmentése érdekében.
0: Sunshine FM

0: street. You said forever, now I drive alone. Olivia Rodrigo énekelt nálunk az iménti percekben itt a Sunshine-on. Kérem szépen, egyik ámulatból esek a másikba. Van egy témánk, ami abszolút az internettel függ össze, méghozzá a Facebookos trükköző csalókkal kapcsolatosan. Ugye erről beszélgetünk, ez a mai témánk, hogy bizony-bizony nagyon résen kell lenni. Van egy másik téma, ami mellett viszont nem tudok és talán nem is akarok elmenni. Képzeld el, hogy visszatérnek a buta telefonok, méghozzá a Z-generáció vezetésével. Én az az igazság, hogy ebben elismerültem ebben a cikkben, hogy ez most tényleg létezik-e. No, nem azt jelenti, hogy most az okos telefonok rögtön a kukában landolnak, ellenkezőleg. Itt egy úgynevezett digitális detoxról van szó, tehát gyakorlatilag a hétvégére előkerülnek az úgynevezett buta telefonok, és addig elteszik a fiókba az okos kütyüt, már csak azért is, hogy amíg kirándul, vagy éppen koncertezik, vagy bárhová megy, ne a telefonját figyelje az ember. Hihetetlen. De egy friss felmérés szerint 6-7 órát töltünk napi szinten a telefonkészülékkel együtt, nem mondom, hogy mellette, mert tényleg nagyjából már ez a harmadik kezünk, és valahogy ezt vissza kell szorítani. Nyilván valamilyen szinten munkaeszköz is, meg a kapcsolattartásra persze meg lehet ezt magyarázni, tudjuk nagyon jól, ehhez nagyon-nagyon sokan értünk, viszont én ezt nagyon jónak tartom. Tehát ezek az úgynevezett buta készülékek, bár ne nevezzük így, mert most már lesz egyébként egy neve is, The Boring Phone, a készülék legújabb neve, hát a Nokia telefonokat fogják tulajdonképpen a gyártók ráigreztek és felújítani, úgyhogy jönnek a dumbfonok, és hétvégére előkerülhetnek. Én egyébként még annak is híve lennék, hogy ne csak hétvégén kerüljenek ezek kézbe, hanem akár hétköznap annyi lehet fordítani ezen. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon óriási jó kis kezdeményezés, erről is beszélhetnénk, lehetne ez a témánk, vagy hát lehet is, akár hozzá is szólhatsz. 0623 16 3000.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Hey guys, I'm Cameron. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

amíg itt a telefonról beszélünk, a Sun City-ben ugye nagyjából most ez a téma, a Facebookos csalásoktól indultunk, ugye most egy újabb trükk terjed a Facebookon, egyetlen kattintással emelik le az ember pénzét, hogyha nincs erősen. Eljutottunk egészen odáig, hogy a Z-generáció teljesen besokalt az okos telefon használattól, és visszatértek a buta telefonokhoz, no nem örökre, hanem egy héten. Nagyjából két napra, tehát hétvégére függesztették fel az okos telefon használatát. Szóval ezek szerintem olyan dolgok, amit érdemes átgondolni és mérlegelni. Beszélünk még erről a folytatásban, hiszen tudod, én veled vagyok egészen 14 óráig. És velünk lesz még most Damien David is, sőt a hírek kapcsán érkezik mindjárt Szücsi. Aztán pedig belecsapunk a délutánunkba, a Svéd House Mafia jóvoltából. Jönnek majd a Vécolanggal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért ne csábítsunk el nőket méreg drága nercbundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohóza. A Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágán. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyek Móricziászból.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zene.

0: Fest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
2: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet meríteni.
2: Sun City.
1: Neked.
2: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól. Közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Megérkezett az EÁFA-tól. Téves riasztás miatt vonultak a tűzoltók a debreceni CATL gyárhoz. Független vizsgálat indulhat a Jäger rendszer működéséről. Következnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
4: Új alkalmazást tett elérhetővé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az EÁFA bevallások előkészítésének megkönnyítésére. Az EÁFA túl az Excelben rögzített adatok betöltését, ellenőrzését és szükség szerinti javítását is támogatja, emellett XML és M2M export fájlokat is készít. A programhoz részletes felhasználói kézikönyv is készült, amely lépésről lépésre mutatja be a használatát. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmazás csak technikai ellenőrzés segít, az adatok szakmai helyességét továbbra is a vállalkozásoknak kell biztosítaniuk. Az EÁFA túl már elérhető a NAV felületein. Téves riasztás miatt vonultak ki a tűzoltók a debreceni CATL akkumulátorgyárhoz. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy semmilyen rendellenesség nem volt. A vállalat közlése szerint a bejelentést követően a hivatásos és létesítményi tűzoltók átvizsgálták a telephelyet, de szabálytalanságot és károsanyag kibocsátást sem találtak. A hatóságok később munkavédelmi és környezetvédelmi ellenőrzést is tartottak, ezek szintén nem állapítottak meg jogsértést. Közben a közeli Szemkorp telephelyén rendőrségi nyomozat cselekmény zajlott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a rendőri intézkedést biztosították, sérülés nem történt, egészségügyi ellátásra pedig nem volt szükség. Mintegy 3550 milliárd forintot fordítanak a következő 10 évben a Magyar Vasút fejlesztésére, ennek közel 10%-a Debrecent és térségét érintheti. A tervek között szerepel a debreceni nagyállomás teljes megújítása, az autóbusz pályaudvar áthelyezése, valamint akadálymentes aluljárók és új peronok kialakítása. Fejlesztenék a Debrecen Nyíregyháza, a Debrecen Máté Szalka és a Debrecen Balmazújváros vasútvonalat, utóbbit villamosítanák is. A program része a tramtrain hálózat előkészítése, valamint új megállók építése Debrecenben. A tervek szerint 2029-től új emeletes, klimatizált intercity motorvonatok közlekedhetnek Debrecen és Budapest, valamint Nyíregyháza, között is. Július 27-e és 31-e között is

0: Aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
0: Fehérváron folytatja pályafutását Mihalik Gergő. Győzelemmel tért vissza Európába a DVSC. Következnek sporthíreink. Új csapatban folytatja pályafutását a Deac válogatott jégkorongozója Mihalik Gergő. A 21 éves csatár a FEHA 19 együtteséhez szerződik, ahol jó teljesítmény esetén az osztrák bázisú Hidrofehérvár AV19 keretébe is bekerülhet. Mihalik Gergő elmondta, nehéz volt elhagyni Debrecen, de úgy érzi, Fehérváron több lehetősége lesz a fejlődésre és a magasabb szintű játékra. Hozzátette, hogy célja a magyar válogatott meghatározó játékosává válni, ezért döntött a klubváltás mellett. Győzelemmel kezdte a konferencia liga selejtezőjét a DVSC. A debreceniek a második selejtező kör első mérkőzésén 1-0-ra legyőzték az örmény rekordbajnok Pjunikot a nagyerdei stadionban. A találkozó egyetlen gólját Ciblas szerezte az 59. percben, aki a 16-oson kívülről hatalmas lövéssel találta el a bal felső sarkot. A vendégek több veszélyes helyzetet is kialakítottak, de a Loki védelme és Endri kapus megőrizte az előnyt. A továbbjutás a jövő heti örményországi visszavágón dől el. Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Délután is természetesen óriási rendülettel és szeretettel köszöntelek. Folytatódik a Sun City és Sweet House Mafiával kezdünk. Szétnézünk az utakon is, úgyhogy figyelj, fülej, de rád is számítok 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Ez volt a Get Lucky, amit mindjárt a Védtelen követ a Honeybee-től itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, hogyha valami ma rendkívüli, az az időjárásunk. Képzeld el, hogy a derült szélcsendes hajnalon az előzetes adatok alapján 40 éves hideg rekord dölt meg. A nyár közepén jól jöttek a kabátok, 4,6 fokkal az észak-keleti Lénád Daruc állította be az új csúcsot, tehát egyszerűen hihetetlen. És hát, ha minden igaz, ennek még nincsen vége, de azért bizakodunk, mert a jövő héten már szerdától, ha minden igaz, újra hőség lesz, igazi nyárban reménykedhetünk. Már egyébként, ugye mivel elég különleges napunk van, mára is jutott egy népi jóslat a Jakabokhoz kapcsolódóan. A régi öregek úgy tartották, amilyen az idő Jakab napján, olyan lesz a karácsony első napja, úgyhogy ha most éppen ezerre süt a nap, már pedig nagyon úgy tűnik, és izzadunk a konyhában, akkor gondoljunk arra, hogy decemberben még vissza fogjuk ezt kívánni, vissza fogjuk ezt úgymond sírni. Na de hát addig is szerintem örüljünk annak, hogy nyár van. A folytatásban jön akkor a Honeybee, hogy ígértem itt a Sunshine-on.

0: csak jó zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Az utalevők most nem fognak unatkozni, a Faragtár utcán kell építési munkákra készülni, a Piac utcán is. Hasonló a helyzet, fennakadás van a Füredin, és még jelentettetek arról, hogy a Sámsonin a szokásos lassú haladás. Köszönöm szépen, ha torlódásról bármilyen egyéb észrevételed van az utakkal kapcsolatosan, feltétlenül jelez 0-2-3-16-3000. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: City.
1: Ez a Sun City.
2: Jennifer Lopez és David Guetta közöse, ez egy jó kis kollaboráció, mit nem mondjak, ez volt a Save Me Tonight. Tökéletes a zenei stílusa, tökéletes a színészi világa, szóval nem tudok semmi olyat mondani, ami miatt ciki lenne. A Halott pénz és judo féle verzió is nagyon jó, még mindig 2022-ből érkezik, még a mielőtt megismertelek. Aztán belecsapunk a Sun City utolsó órájába, de tudod, van egy témánk, a Facebookos trükközőkkel kapcsolatosan még mindig beszélhetünk erről, meg arról is, hogy visszajönnek a régi telefonok, hogy mit szólsz ehhez, 0-2-3-16-3-ezer.
3: Azok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Nagyszínpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program nyerteseit. 180 napos határidőre figyelmeztetik a babaváró hiteleseket. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó ember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. A bejelentésen az alpolgármester kiemelte a debreceni könnyűzenei élet jelentőségét, és megemlékezett a nemrég elhunyt Zecsniklai Gáborról, a helyi underground zenei élet meghatározó alakjáról is. A debreceni vízmű július 28-án reggel 8 és délután 2 óra között közterületi elzáró cserét végez a Silei Gábor és az Őrhegy utca kereszteződésében. A munkálatok idején vízhiány várható a Silei Gábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcában is. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen ez idő alatt oltóvíz sem áll rendelkezésre. A munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ami nem jelent egészségügyi kockázatot. Befejeződött a létavértesi köztemető ravatalozójának felújítása. A 42 millió forintos hazai támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerűbb és méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. Bényi 95 címmel emlékkiállítás nyílik Berettyóújfaluban. A tárlat Bényi Árpád festőművész 95. születésnapja alkalmából várja látogatókat a Nadányi Zoltán művelődési ház Biharvár megyei galériájában. Az emléktárlat augusztus 14-ig látogatható. Nem elég, ha megszületik a gyermek a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez, a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad a jogszabály szerint, úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést, és figyeljenek a határidőkre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen környékén ma változóan felhős időre készülhetünk, többfelé záporral, zivatarral, az északnyugati szél többfelé megér.

0: Sunshine FM-en Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Ígértem, hogy visszabarázsolom a kezdető legjobb pillanatát a folytatásban itt a Sun City-ben, méghozzá egy olyan témáról beszéltek a srácok, ami szerintem nagyon sokakat érint, hogy mi a helyzet azzal, hogyha valakinek bizony szükségletei vannak, de közben szeretne fesztiválozni, na hát erről beszéltek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Sokat iszom, igen, jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként pisi, és nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
3: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
2: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
3: Na, hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek. Egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandó hadi volt, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
2: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 g-ot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
3: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
2: Meg. Na jó, megyek is, mert szomjas vagyok, meg pisilnem kell.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Programokból bőven van lehetőség, úgyhogy lehet tervezni. Hétfőn Garfield hét lesz, Jim Davis születésnapja alkalmával a Mélius könyvtárban egészen július 31-ig. Kedden 11 órától székely magyar rovás írás foglalkozás gyerekeknek a Petőfi emlékkönyvtárban. Majd 17 órától Debrecen madártani múltja, Pásti Csaba vetített képes előadása a Mélius könyvtár helytörténeti klubjában. Fél hattól CryptoCAD, Bitcoin és a blokklánc közérthetően a Mélius könyvtárban. Szerdán 10 órától pedig szünidei fabrikáló a Borsos villában. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Az a helyzet, így Harry Styles előtt, de még az Americans Girls-szel biztosan itt lesz. Ez egy újdonság Harry Styles-tól. Viszont nekem már túl sok újdonságom nincsen. Annyit azért hozzátennék a mai napra, vonatkozóan ugye Sun City-ben több mindenről beszéltünk, ugye Facebookos csalásról, illetve hogy visszajönnek a régi buta telefonok, és hogy nem véletlenül. Tehát igazából, hogyha belegondolunk, akkor a kettő mégiscsak összefügg. Tehát ahogy haladunk ebben a digitális világban, és egyre digitálisabb minden, és már most már még a kis kutya is okos telefonnal közlekedik lassan. Bizony-bizony rá kell jönnünk, hogy lehet, hogy ennek leszünk az áldozatai, és lehet, hogy ezeket a csalásokat, például most itt van ez a lándzsás csalás, gyakorlatilag vissza tudjuk szorítani. Na hát, nem akarok itt okoskodni, a lényeg az, hogy legyünk résen, legyünk figyelmesek magunkkal, és persze egymással is. Én Földi Betty vagyok, Sunshine Top 40 a folytatásban, tarts velünk itt a Sunshine-on, kellemes hétvégét, minden jót. Köszi, hogy velem voltál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricsinház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek muricsinház.hu.
0: Ez reklám volt. Gárdember. Vár a Hamkoham, Roberto,

0: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is, a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
1: Csukd be a szemed! Érezd a frissen sült pizza, a bazsalikom és az édes San Marzano paradicsom illatát. Most nyisd ki a szemed, és készítsd el otthon életed legjobb pizzáját. Caputo pizza lisztek, eredeti San Marzano paradicsomok és olasz finomságok verhetetlen áron a Dolce Italiban. Nyíregyháza, búzatéri piaccsarnok. dolceitali.hu.
2: Sunshine FM.
3: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
0: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek muricszínház.hu.
3: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Civil szervezetek a GMO-mentesség megőrzését kérik a kormánytól. Elfogadta az Európai Unió a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot. Bűzös 20. érkezett a román-magyar határ felől. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége az új génkezelési technikák úgynevezett NGT-k uniós szabályozása miatt. A szervezetek most azt kérik, hogy Magyarország továbbra is álljon ki a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és szükség esetén más tagállamokkal közösen forduljon az Európai Unió bíróságához. Álláspontjuk szerint ugyanis az új szabályozás gyengítheti a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, ami szerintük kockázatot jelenthet a biogazdálkodásra és a GMO-mentes termelésre is. Elfogadták az Európai Unió tagállamai az Oroszország elleni 21. szankciós csomagot, amelyet Magyarország is támogatott. Az új intézkedések értelmében további 32 orosz bank került tranzakciós tilalmi listára, és kizárják őket a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből is. Szankciók sújtják az orosz kriptovaluta cégeket, az olajkereskedelmi platformokat és az úgynevezett árnyékflottát is. Az Unió emellett egy évre változatlanul fenntartja az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint a szankciók tovább gyengítik Oroszország háborús képességeinek gazdasági hátterét. A gondosúra programról is beszélt a Kormányinfón Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a program nem teljesítette az uniós helyreállítási alap mérföldköveit és vállalásait, ezért kikerült az uniós finanszírozásból, és jelenleg az állami költségvetés fedezi a mintegy 100 milliárd forintos kiadást. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a rendszer technológiája elavult és túlárazták. Hozzátette, a hatóságok már vizsgálják az ügyet, és a kormány is mérlegeli a feljelentés megtételét. Újabb költségvetési ügyekben tett feljelentést a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, ha a Gazdaságfejlesztési Minisztérium összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű ügyben fordult a hatóságokhoz. A feljelentések az Exim Bank korábbi finanszírozási döntéseit érintik, köztük egy luxus szállodafejlesztést, egy afrikai hídépítési projektet, egy egyiptomi vasúti kocsi programot és egy Észak-Makedóniának nyújtott hitelt. A gyanú szerint több esetben hűtlen kezelés és más gazdasági bűncselekmények is felmerülhetnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, a felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok feladata. Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Fekete-Kőrösön, a román-magyar határ közelében, miután nagy mennyiségű bűzös, ismeretlen eredetű uszadék jelent meg a folyón. A vízügyi szakemberek merülőfallal megállították a szennyeződés továbbterjedését, az összegyűlt hordalékot pedig elszállítják és ártalmatlanítják. A békési duzzasztó műnél elővigyázatosságból leállították a vízkivételt. A vízminták labor eredményei várhatóan 2 napon belül készülnek el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.
2: Sunshine FM.
4: Ma változékony nyári idő várható térségünkben, a napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes a szombat délutánt kívánok mindenkinek. Indul már is a hivatalos slágerlistánk, a Sunshine Top 40. A következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Érdemes velem rádiózni, kezdünk elsőként a 40. helyezettel.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanék kell pörög a szombat délután a Sunshine FM-en, most pedig ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma szervező nap van, ez most jó alkalom arra, hogy ne csak sodródjunk a teendőkkel, hanem egy kicsit rendet tegyünk közöttük. Ma érdemes átnézni, mi sürgős, mi várhat, és mi az, amit már végre be kellene fejeznünk. Egy jól átgondolt sorrend most nem csak felesleges kapkodástól megkímélhet bennünket, hanem rengeteg stressztől is. Ma nem kell mindent megoldanunk, de ha tisztában látjuk a következő lépést, már is könnyebb lesz haladnunk. Ezeket kaptuk így szombatra a sikernaptárunk szerint. Pörög tovább a listánk a top 40, mindjárt pedig útinformáció.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és már is útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Csaba Weinberg, aki megírta nekem nemrég, hogy Nyíregyházen a Kert utcán látta a rendőröket dolgozni. Legyünk megfontoltak, ha arra autózunk. Debrecenben korábban mértek a Sámsoni úton, illetve Debrecen és Hajdúböszörm között is látták a rendőröket a szabálytalankodókra vadászni. Várom az egyéb infókat a folytatásban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000, és Zsolti Vájvere is befutott, hogy minden autóst kér arra, hogy Nagykelló és Nyíregyháza között megfontoltan közlekedjen, ugye ott forgalom korlátozásra kell készülni, így semmiképp se szágoljunk. Jó utat a Sunshine-nal!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Ki a zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, és már is megyünk tovább egy nagy klasszikussal. Madonna érkezik, aki ismét történelmet írt a legújabb albumával, hiszen az első helye nyitott a brit albumlistán. Ez már a pop királynőjének a 13. brit listavezető lemeze, amellyel utolérte Elvis Presleyt az örök ranglistán. Ráadásul Madonna lett az első amerikai előadó, akinek 5 különböző évtizedben is sikerült a brit albumlista élére kerülnie, így ez hatalmas teljesítmény. További infók a sunshine.hu-n, az óra végén pedig pörög a Celebration.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom. A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken, 20 óra 30-tól. Jegyek Móricziász.hu.
0: Sunshine FM.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zene.

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Nyíregyháza mindennapjairól. Közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Megérkezett az EÁFA-tól. Téves riasztás miatt vonultak a tűzoltók a debreceni CATL gyárhoz. Független vizsgálat indulhat a Jäger rendszer működéséről. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új alkalmazást tett elérhetővé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az EÁFA bevallások előkészítésének megkönnyítésére. Az EÁFA túl az Excelben rögzített adatok betöltését, ellenőrzését és szükség szerinti javítását is támogatja, emellett XML és M2M export fájlokat is készít. A programhoz részletes felhasználói kézikönyv is készült, amely lépésről lépésre mutatja be a használatát. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmazás csak technikai ellenőrzés segít, az adatok szakmai helyességét továbbra is a vállalkozásoknak kell biztosítaniuk. Az EÁFA túl már elérhető a NAV felületein. Téves riasztás miatt vonultak ki a tűzoltók a debreceni CATL akkumulátorgyárhoz. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy semmilyen rendellenesség nem volt. A vállalat közlése szerint a bejelentést követően a hivatásos és létesítményi tűzoltók átvizsgálták a telephelyet, de szabálytalanságot és káros anyag kibocsátást sem találtak. A hatóságok később munkavédelmi és környezetvédelmi ellenőrzést is tartottak, ezek szintén nem állapítottak meg jogsértést. Közben a közeli Szemkorp telephelyén rendőrségi nyomozás cselekmény zajlott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a rendőri intézkedést biztosították, sérülés nem történt, egészségügyi ellátásra pedig nem volt szükség. Mintegy 3550 milliárd forintot fordítanak a következő 10 évben a Magyar Vasút fejlesztésére, ennek közel 10% a Debrecen és térségét érintheti. A tervek között szerepel a debreceni nagyállomás teljes megújítása, az autóbusz pályaudvar áthelyezése, valamint akadálymentes aluljárók és új peronok kialakítása. Fejlesztenék a Debrecen Nyíregyháza, a Debrecen Máté Szalka és a Debrecen Balmazújváros vasútvonalat, utóbbit villamosítanák is. A program része a tramtrain hálózat előkészítése, valamint új megállók építése Debrecenben. A tervek szerint 2029-től új emeletes, klimatizált intercity motorvonatok közlekedhetnek Debrecen és Budapest, valamint Nyíregyháza között is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni EcoPro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az EcoPro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 ezer aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Ha az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Három óra után járunk 4 perccel, további klasszit végét kívánok mindenkinek. Pörög tovább a Sunshine Top 40-es listán, Kello a stúdióban, Kondor Roland a listavezető. Ebben az órában jönnek a horoszkók, a kiváló felvételek egymás után. Megyünk is tovább a 30. helyezettel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
2: 30.

Fantasztikus zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, ez a Top 40-es listánk, és Zara Larssonnal folytatjuk, aki nem kávéval pörgeti fel magát, saját bevallása szerint igazi éjjeli bagoly, aki napközben inkább rövid szundikkal tölti újra az energiáit. Az énekesnő nemrég azt is elárulta, hogy a színes csillogó ruhákért rajong, gardróbjának több darabját pedig nemrég jótékonysági célú kampányban adta tovább, mert szerinte fontos az, hogy minden ember jótékonykodjon. Szerintem ezzel egyetértünk, a következő percekben pedig ő énekel, itt a Sunshine FM-en a Top 40-es listánkban. Klassz hétvégét kívánok mindenkinek, este 8-ig ma is együtt rádiózunk.

0: Sunshine Top 40.
1: 25.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.

0: epizódos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szombat délután is ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A kos tudatosabban ossza be az energiáit, nem kell minden kihívásra azonnal reagálnia. A bika könnyen teremt rendet a munkában és a magánéletben is. Egy régebb óta dédelgetett terv megvalósulása végre kézzelfogható közelségbe kerülhet. Az ikrek a munkahelyén most minden fontos részletet igyekezzen ellenőrizni, nehogy valami hiba csúszson a leadandó feladatba, mert az hétvégi túlórát eredményezne. A mai napon a rák az egyik legszerencsésebb csillagjegy, ráadásul könnyen felismeri, mire van szüksége ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbnak érezze magát. Hallgasson a megérzéseire! A nyár az oroszlán számára mindig kiemelt időszak, különösen azért, mert közeledik a születésnapja, már érzi ezeket az energiákat, a szülinapi buli előkészítésébe pedig már akár most belefoghat. A mai nap kiváló alkalmat szolgáltat arra, hogy a szűz rendet tegyen a feladatai és a céljai között. Egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat önnek, ami hosszabb távon is hasznára válik. A mérlegnél a kapcsolatok állnak a középpontban, egy őszinte beszélgetés után közelebb kerülhet valakihez, vagy végre tisztázhat egy korábbi félreértést. A Skorpió intenzív felismerésekre számíthat, különösen a munka vagy az anyagiak terén, hogyha nyitott a változásra, egy új lehetőség meglepően gyorsan bontakozhat ki. A nyilast a mai nap arra inspirálja, hogy előre tekintsen, de ne feledkezzen meg a részletekről sem. Egy spontán program vagy új ismerettség rendkívül örömteli fordulatot hozhat. A bak türelme most különösen sokat érhet, kitartó munkája eredményekhez láthatóvá válni, de ne akarjon minden babért egyszerre learatni. A vízöntő napját új ötletek és inspiráló beszélgetések tehetik izgalmasabbá, legyen nyitott az együttműködésre, mert valaki olyan lehetőségeket mutathat meg most önnek, amire eddig talán nem is gondolt. A halak érzelmileg kiegyensúlyozottabbnak érezheti magát, mint az elmúlt időszakban, hogyha mer bízni az intuícióiban, jó döntéseket hozhat, különösen a kapcsolatokat és az otthonát illetően.
1: Nagyon köszönjük, várunk majd vissza a programajánlókkal, most pedig pörög tovább a Sunshine Top 40.
0: Sunshine FM Asztrológia.
3: Sunshine Top 40.

Nagyon szép végét kívánok, a Sunshine FM-mel pörög tovább a hivatalos listánk a Top 40, és hamarosan pedig 16 órához érkezünk, így mindjárt friss útinfókkal, valamint hírekkel folytatjuk. Előtte viszont még hátra van a 21. helyezett, aki nem más, mint Üzsel, aki már 16 éves kora óta DJ-zik, és érdekesség vele kapcsolatban, hogy a nulláról építette fel a karrierjét, és szerinte egy világslágerhez néha éppen a megszokott zenei szabályokat kell felrúgni, és valami teljesen mást megmutatni. A következő zene is világsláger lesz, Üzsel és a Shine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
4: Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
4: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, igen nagy a forgalom, elsősorban üdülő övezetekben, és a Tiszapart is benépesül, sős strandok közelében rengetegen vannak, úgy Hajdúvihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is. Nagyon sok helyen forgalom, korlátozás, lezárások és több rendezvény is színesíti, tarkítja ezt a hétvégét is. Rengeteg a kerékpáros, az utakon motorkerékpáros, felhívjuk figyelmüket a gépjárművezetőknek elsőnek, hogy számítsanak meg növekedett kerékpárforgalomra, elsősorban kerékpárutakon, amikor keresztezik a főútvonalon áthaladva, illetve hát nagymértékben számoljanak motorosokra is, hisz nagyon sokan motorosok kirándulnak, hosszabb utat terveznek, túráznak, és külön felhívjuk figyelmüket az időjáráshoz, hogy mindig alkalmazkodjanak a gépjárművezetők. Nagyon sok helyen, útszakaszokon, útépítési munkaterület, forgalom, korlátozások, jelzőlámpa irányításával kell több helyen számolni, irányonként, de nap 24 órában is több helyen jelzőlámpa irányít a 49-es főútvonal, illetve az M3-as autópálya közelében, Vásáros-Naménynál. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban, ország területén is és vármegyékben is, hogy kérem önöket a szabályok betartására, elsősorban a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és kellemes hétvégét.
4: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program nyerteseit. 180 napos határidőre figyelmeztetik a babaváró hiteleseket. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó ember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. A bejelentésen az alpolgármester kiemelte a debreceni könnyűzenei élet jelentőségét, és megemlékezett a nemrég elhunyt Zecsniklai Gáborról, a helyi underground zenei élet meghatározó alakjáról is. A debreceni vízmű július 28-án reggel 8 és délután 2 óra között közterületi elzáró cserét végez a Silei Gábor és az Őrhegy utca kereszteződésében. A munkálatok idején vízhiány várható a Silei Gábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fél Széchenyi utcában is. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen ez idő alatt oltóvíz sem áll rendelkezésre. A munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ami nem jelent egészségügyi kockázatot. Befejeződött a létavértesi köztemető ravatalozójának felújítása. A 42 millió forintos hazai támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerűbb és méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. Bényi 95 címmel emlékkiállítás nyílik Berettyóújfaluban. A tárlat Bényi Árpád festőművész 95. születésnapja alkalmából várja a látogatókat a Nadányi Zoltán művelődési ház Biharvár megyei galériájában. Az emléktárlat augusztus 14-ig látogatható. Nem elég, ha megszületik a gyermek, a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad, a jogszabály szerint úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést, és figyeljenek a határidőkre.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megérénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 4 óra után járunk 4 perccel. További klassz szombat délutánt kívánok mindenkinek, várom az útinfókat is. SMS, telefon, Viber 20 3 16 3000. Kezdünk elsőként a 20. helyezettel. Énekel Loy, ez már a Get Lucky.
4: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
8: Sunshine Top 40.
5: 20.

Jó zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, hamarosan pedig majd friss útinformációkkal is folytatjuk. Most viszont jön az American Girls, Harry Styles vadonatúj szerzeménye, aki elárulta, hogy amikor nem tud aludni, egészen különös videókat néz, például Mike Tyson kiütése, vagy egy animációs mesefilm egyik epizódja, ezt követően pedig rögtön elalszik. Szerintem egyébként tök jó taktika különböző esti ilyen gyógynövényes bogyók helyett. American Girls a top 40-ben a Sunshine FM-en.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Többen is megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán mértek a Tokaji úton. Legyünk, ha arra autózzunk meg. Fontoltak. Téglásnál is kaptam jelzést rendőrökről, valamint Debrecenben a Füredi úton látták korábban a biztosulakat. Várom a további infokat a mai délutánon is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
2: A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Fantasztikus zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en. 5 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb helyi hírek. Viszont ami még mindig fontos, hogy a Sunshine Valenta autó folyamatosan járja a vétel körzetünket, bárhol felbukkanhat, érdemes résen lenni, ezt követően pedig lefotózni, és a QR kód segítségével pedig feltölteni a weblapunkra, hamarosan pedig sorsolás, a nyeremény pedig a Hotel Aurum jó voltából egy wellness hétvége, valamint egy egész hétvégés tesztvezetés, így érdemes mindenképp velünk játszani majd. További infók a sunshine.hu-n, a következő órában pedig kezdünk a 10. helyezettel, aki nem más, mint...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
4: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
1: Sunshine FM.
5: Miért ne csábítsunk el nőket méreg drága nercbundával, főleg ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohóza, a Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágán, augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól, jegyek Mauriciászból.
6: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zene.

0: díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Naponta akár 1800 véradóra is szükség lenne. Emberrablás gyanúja miatt csaptak le Kaba több pontján is. Jövőre végleg megszűnik az ANK. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizárók. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A Hajdú-Bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. A sértettet pénzzel próbálták rávenni, majd megfenyegették, de sikerült elmenekülnie és értesíteni a rendőrséget. Az akció során két férfi és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Ismét építőipari tábort szervez a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Az intézmény diákjai a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamarával együttműködve idén egy új szabadtéri közösségi teret és tantermet alakítanak ki az iskola udvarán. A fiatalok építészmentorok irányításával vesznek részt a munkában, miközben gyakorlati tapasztalatot szereznek és közösséget építenek. A tábor augusztus 7-e és 15-e között zajlik, augusztus 10-én pedig nyílt napot is rendez, ahol az érdeklődők betekinthetnek a munkálatokba és megismerhetik az iskola képzéseit is. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is nagy érdeklődést váltott ki. A pótfelvételi egyébként július 30-án indul, és az egyetem várakozásai szerint szeptemberre a pótfelvételisekkel és a doktori hallgatókkal együtt több mint 12.000 gólya kezdheti meg tanulmányait. Új online tudásbázist indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ANK program 2027-es kivezetésére való felkészüléshez. A NAV honlapján már egy helyen érhetők el az átállással kapcsolatos legfontosabb információk, ahol a kisvállalkozások, nagyvállalatok, könyvelők és fejlesztők is személyre szabott útmutatást kapnak. A hivatal célja, hogy minden érintett időben kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb digitális megoldást. A NAV azt is bejelentette, hogy a bizonylat API 4.0 verzió várhatóan július 31-én jelenik meg, és az átállásig folyamatos tájékoztatást biztosít majd az ügyfeleknek. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 óra után járunk 4 perccel, további szuper hétvégét kívánok mindenkinek, pörög tovább a hivatalos listánk, a top 40, ebben az órában már ráfordulunk a legjobb 10 helyezetre. Ezen a héten a 10. pozíciót nem más csípte meg, mint Lady Gaga és Bruno Mars párosra, ez a Die With A Smile.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
2: 10.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan érdemes megtakarítani hosszú távon a céljainkra? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Többféle megtakarítási forma is elérhető a pénzintézetekben, attól függően, hogy milyen rendszerességgel és mekkora összeget tudunk félretenni, illetve fontos, hogy a futamidő alatt szükségünk lehet arra, hogy kivegyünk abból a megtakarítási összegből. A hosszú távú befektetési formáknál általában nagyobb hozam érhető el abból adódóan, mert nem lehet a futamidő alatt veszteség nélkül kivenni a megtakarítási összegből. Ezek a megtakarítások lehetnek egy összegű befizetéssel különböző állampapírok, ingatlan alapok vagy egyéb alapok megvásárlása, vagy gondolkodhatunk havi fix összegű megtakarításban is, amellyel hónapról hónapra tudja rapodni a félretett összeg. Itt nem kell azért nagy összegekre gondolni, akár már néhány ezer forintos havi összeggel tudunk belevágni. Lehet a banki termékeket kombinálni is, hogyha valaki biztosra szeretne lenni, például egy megtakarításos életbiztosítással a befizetett összeg egy része a havi biztosítási díjat fedezi, amely különböző élethelyzetekre, például kórházi műtét nyújt kiegészítő pénzügyi segítséget, a befizetett összeg másik része pedig megtakarításként kamatozik hónapról hónapra.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
5: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
4: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
5: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
4: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pácoljuk be tészre.
5: A pinkód legyen kéznél.
4: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyát tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektes le rá egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
5: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
4: Eltűnt, de az, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
5: CVC kód.
4: Igen, ez a WC kód.
5: WC kód. Azért CVC.
4: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
5: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
4: Igen.
5: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
4: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát azt mondta, hogy annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnye magot is, szóval. Na az ő hasában nem csak mikroműanyag van.
5: Hanem cián.
4: Ott minden, amit el tudsz képzelni. És még mindig rendben van.
5: Igen. Nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azt azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
4: Láttál hát már rágózó varjút?
5: Hát nem, mert
4: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízű, mentolos már úgyjuk.
5: Hát de,
4: igen.
5: Hallod ezeket a köhögő varjokat?
4: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
5: Elnézést, félrenyeltem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek a friss programajánlók így a szombat délután is, Katamár a stúdióban. Szia!
3: Szia, Roli! Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Látsz, szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fülbemászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Jó szórakozást a programokhoz.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. Sunshine Top 40.
0: 5.

fantasztikus zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, hamarosan pedig 6 óra, még mindjárt indul velem a 2 órás élő esti kívánságműsor. Várom a zenékéréseket, üzeneteket egymás után 0620-316-3000. Viszontalós vagyok még a Number One pozíció bemutatásával, aki ezen a héten nem más, mint Bibi Rexa és Faithless párosa, a New Religion. Az énekesnőnkről, Bibi Rexáról pedig érdemes már azt is tudni, hogy ő már középiskolásként nyert dalszerző versenyeket, és az adta meg számára azt az első komolyabb lökést, hogy neki a zeneiparban kell elhelyezkednie. Milyen jól tette New Religion ezen a héten az első

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatik, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zene.

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Rendben találták az akciós árazásokat. Egyes benzinkutakon leállt a gázolaj értékesítése. Szerszámboltból árulták az illegális fegyvereket a józsefvárosi piacon. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jó eredménnyel zárult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzése az élelmiszerláncáruházaknál. A szakemberek 300 termék akciós árazását vizsgálták 15 tartós élelmiszer kategóriában, és mindössze egy esetben állapítottak meg szabálytalanságot. A hatóság szerint a kereskedők többsége megfelelően alkalmazza az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírásokat. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a fogyasztók védelmében a jövőben is folytatják a rendszeres ellenőrzéseket. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai üzemanyag piacra. Több független benzinkút ugyanis már a működés fennmaradásáért küzd. Az emelkedő nagykereskedelmi árak miatt egyes töltőállomások vesztességessé váltak, ezért például Dunaújvárosban és Székesfehérváron már határozatlan időre felfüggesztették a gázolaj értékesítését. Más kutak külföldről, például Ausztriából próbálják biztosítani az ellátást, ami jelentősen növeli a beszerzési költségeket. Piaci szereplők szerint a nemzetközi folyamatok a szűkülő kínálat és a gyengülő forint miatt a következő időszakban további üzemanyag drágulásra kell számítani. Sinka Edit lett a Klebersberg központ új elnöke, miután az oktatási és egészségügyi miniszter kinevezte a központ élére. Az új vezető több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer fejlesztésével, korábban kutatásokat vezetett és uniós oktatási programokat irányított. Az elmúlt hetekben a minisztériumban a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta. A célja, hogy az intézmény működésében a szakmai párbeszéd, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerüljön előtérbe. A minisztérium tájékoztatása szerint az átvilágítás eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Vezetőváltás lesz három kiemelt országos kulturális intézmény élén. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette. A minisztériumi vizsgálat eredményei alapján megszűnik a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya. A tárca közlése szerint a vizsgálatot munkavállalói panaszok előzték meg. A minisztérium emellett átfogó szakmai és gazdasági ellenőrzéseket vár el, valamint megkezdi a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ átalakításának előkészítését, hogy az intézmények nagyobb önállóságot kapjanak. Három férfit fogtak el a hatóságok, akik a gyanú szerint illegálisan behozott fegyvereket árultak a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrségi nemzeti nyomozó irodája a NAV és a TEK közös akcióban összesen 364 fegyvert foglalt le. A nyomozás szerint a légfegyvereket Lengyelországban szerezték be, majd két kis busszal szállították Magyarországra. A rendőrök a határon csaptak le a szállítmányra, később pedig egy Pest vármegyei ingatlanban és egy piaci szerszámboltban is további fegyvereket találtak. A hatóságok több mint 8 millió forint és 20 ezer eurónál is több készpénzt foglaltak le. A három férfit lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 391 euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül. Holnap ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, a délutáni órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé érénk, zivatarok környezetében átmenetileg erős lehet, délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megérénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap Nyíregyháza térségében sok napsütés várható, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, délután elszórtan zivatarok kialakulhatnak, az északnyugati szél többfelé élénk lehet, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak, a délutáni órákban 30 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 6 óra után járunk el mindenkinek, klassz szombat estét kívánok, indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0620 316 3000. A következő 2 óra csak rólatok szól, így várom a dalkéréseket.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: szóló zenékkel pörög a szombat este a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, ez a kitúrásíró esti kívánság műsor. Én vagyok Glotz Norbi, magyar hangja, így várom a zenék kéréseket, üzeneteket egymás után 20-as 3-16-3000. Valaki pedig már a vonalban várakozik.
1: Szervusz, Balázs vagyok, barátnőmnek, Klájának, valamint édesanyáméknak szeretném küldeni a következő bámot.
0: Köszönöm, hogy csörögtél, egészen 8-ig várom a zenék kéréseket, itt a Halló kívánság műsorban.

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. I'm chasing paradise with you. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

csak jó zene, ez a Sunshine FM, további klasszomat estét kívánok mindenkinek, ez még mindig a két órás élő esti kívánság műsor, így várom a zenei kéréseket, üzeneteket, de be is lehet hozzám csörögni, 0620-316-3000. Nóri Weiberre már előttem, szia Roli, szeretnék kérni a páromnak, Petinek egy zenét, aki hétfőn kezd majd a vadonatúj munkahelyén, az előzőt 7 év után hagyta ott, mert azt érezte, hogy nem becsülik meg igazán. Szeretném neki üzenni, hogy mindennél jobban szeretem, büszke vagyok rám, és bárhogy is alakuljon, én mindig mellette leszek. Puszi, Nóri.

0: Kivel a zenékkel pörög a szombat este a Sunshine FM-en, 7 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb hírek, viszont a következő órában is pörög tovább az élő 2 órás esti kívánság műsor, 8-ig várom majd a zenei kéréseket, 0620-316-3000. Egy tuti, hogy a következő óránkat nem más indítja, mint...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Naponta akár 1800 véradóra is szükség lenne. Rekordszámú volt a jelentkező a 2026-os felsőoktatási felvételin. Nagyobb jogkört kapnak az oktatók és az intézményvezetők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizáró ok. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Feljelentést tett a kormány a Kréta, a Neptun és a Poseidon informatikai rendszerek beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a vizsgálat azt állapította meg, hogy a pályázati feltételek fokozatosan kiszorították a versenytársakat a piacról, így egyetlen szereplő maradt. A minisztérium 2019-ig visszamenőleg vizsgálja a szerződéseket, amelyek összértéke meghaladja a 100 milliárd forintot. Az ügyben egy 40 oldalas feljelentés is készült, a hatóságok pedig azt vizsgálják, történt-e jogsértés a rendszerek beszerzése és működtetése során. Rekordot döntött a jelentkezők száma az idei felsőoktatási felvételin, csak nem 140 ezeren adták be jelentkezésüket. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a felvettek mintegy 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Az idei felvételit ugyanakkor több panasz is érte, sokan kifogásolták ugyanis a pontszámítás bonyolultságát és az előzetesen megállapított pontszámok változását. A legnépszerűbb egyetem köztük az ELTE-n, a Corvinuson és a Budapesti Műszaki Egyetemen idén is kiemelkedően magas ponthatárok születtek. Leállította a kormány az M87-es gyorsforgalmi út beruházását, amely Szombathelyt kötötte volna össze Kőszeggel. A projekt előkészítése már előre haladott állapotban volt, elkészültek a kiviteli tervek, megkezdődött a területszerzés, és a kivitelező kiválasztására is elindult a közbeszerzési eljárás. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a beruházásnál túlárazás gyanúja merült fel, ezért az uniós forrásokat más fejlesztésekre csoportosították át. Jelentősen átalakulhat a szakképzési centrumok irányítása egy társadalmi egyeztetésen lévő törvényjavaslat alapján. A tervek szerint jövő januártól megszűnne a jelenlegi főigazgató kancellár kettős vezetési modell, helyette egy személyi irányítás működne. A kormány célja, hogy egy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer alakuljon ki, amely gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé. A javaslat emellett bővíteni az oktatói testületek és az intézményigazgatók véleményezési jogköreit is a vezetői pályázatoknál. A társadalmi egyeztetés még néhány napig tart, a legtöbb új jogszabály pedig szeptembertől, a vezetési átalakítás pedig 2027-től léphet hatályba.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap ismét meleg nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, a délutáni órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok környezetében átmenetileg erős lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap Nyíregyháza térségében sok napsütés várható, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, délután elszórtan zivatarok kialakulhatnak, az északnyugati szél többfelé élénk lehet, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak, a délutáni órákban 30 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 7 óra után járunk 4 perccel, hello mindenkinek, további klassz szombat estét kívánok, pörök tovább élőben a kívánság műsor, várom ebben az órában is a zenei kéréseket, üzeneteket, valamint hozom majd a friss program kínálatokat is Kiskata tolmácsolásában. Kezdünk elsőként a Midnight-tal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: És

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. I'm

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: nélkül töltjük a szamatestinket a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, ez még mindig a kívánság műsor, valaki pedig már a vonalban várakozik.
1: Sziasztok, Zsófi vagyok, szeretnék kérni egy számot, és küldeném kislányomnak, akinek most lesz a 4. születésnapja. Köszönöm, sziasztok!
0: Köszönöm, hogy velünk vagy, vigyázzatok magatokra, kellemes hétvégét, 8-ig szól a kívánság műsor.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Programajánlókkal folytatjuk így a szombat estünkben is, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Lágy szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fölbemászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lessel néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: Ezt sem hiszem, de 8 órához érkeztünk. Köszi a mai figyelmet, ennyi volt a 2 órás élő esti kívánság műsor. Viszont perceken belül két lemezjátszóra váltunk, mert indul majd a MixXL, így egészen éjfélig meg sem állunk, és hozzuk a legjobbul is felvételeket Mixben, így érdemes majd a következő órákban is velünk rádiózni majd. Én pihentető kellemes hétvégét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 180 napos határidőre figyelmeztetik a babaváró hiteleseket. Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem elég, ha megszületik a gyermek, a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad a jogszabály szerint, úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést, és figyeljenek a határidőkre. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. De a miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a párt finanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 ezer aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett aszbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap ismét meleg nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, a délutáni órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok környezetében átmenetileg erős lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Holnap Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap a második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap Nyíregyháza térségében sok napsütés várható, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, délután elszórtan zivatarok kialakulhatnak, az északnyugati szél többfelé élénk lehet, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak, a délutáni órákban 30 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sunshine. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus Aha együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál.

0: Carlos és Bruno Mars közöse. Ez volt az APT az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek. 3,5 perccel járunk már 8:30 után. És hát ebben a pillanatban kapcsolunk élőben a Campus Fesztiválra, ugyanis Balogh Béla pedig már a helyszínen van. Hello Béla, mi újság jelen pillanatban Debrecenben?
1: Hello, hello. Üdvözlöm a hallgatókat és téged is, Norbi. Hát eddig te fogtad itt az étert a Campus Fesztiválról, de hát most ezt nekem kellett megtenni, ott pedig a stúdióból.
0: Ott hagytam a sátramat neked.
1: Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogyha esetleg majd elhajlok, már hajnal tájékán, akkor lehet, hogy ledőlök a sátradba, ott hogyha megengeded.
0: Igen,
1: jó?
0: Nyugodtan, azért ott hagytam neked. Na, jó, mi újság hát, egyébként?
1: Szerintem sokan veszítenek, akik ma kihagyják a Campust, mert hogy szokás szerint minden nap volt rendkívüli fellépő, de azt gondolom, hogy ma a Scooter mindent fog vinni, tehát én azt gondolom, hogy a Scooter, akit az 50 évesek, a 60 évesek, a 30 évesek és még a 20 évesek is rendkívül jól ismernek, sőt itt, ahogy egy fiatal emberrel beszéltem, azt mondja, nem már, hát az apukámnak volt a kedvenc, állandóan ezt kellett játszani, szóval ezt nyomta. De ezen kívül természetesen fiatalok is megtalálják a számításukat, hiszen a CETL Debrecen nagy színpadán az Analóg Balaton éppen zenél, utána pedig a 30Y jön, majd ezt követően az Elefánt is belecsap úrokba, illetve a nagy színpadon éppen a Balmar dübörög, a duó az nagyot alakít, egyébként a Sunshine FM-en, illetve a social media felületeinken majd egy videót is lehet látni, legalábbis egy kis ízelítő a Balmar koncertjéből. Aztán pedig a Halott Pénz lép fel 21 óra 30-kor, és ezt követően érkezik majd Németországból a Scooter, akik egy perketeges hyper-hyper partit fognak nyomni, szerintem mindenki élvezni fogja. De azért számos nagy előadó, és tényleg nem akarom végigsorolni, mert nagyon sokan vannak még a ma este hátra, de a Debreceni Egyetem nagy színpadon AKC Misi, illetve az LL Junior, után majd jön OJ Floor, és utána pedig egy kis retro transzság, hogyha jól lejtem, nem tudom, azt sem tudom, hogy kicsodák, de szerintem biztos nagyon jól lesz. Illetve majd a Metálsiten ott lesz Wheelfrag, aztán körülbelül 22 óra magasságában, na meg persze Bongor, akit nagyon-nagyon várnak már a fiatalok, és azt gondolom, hogy ő egy igazi nagy szám, a Metálsik nagy színpadán már a fiatalok lassan gyülekezhetnek. Akik egy kicsit nosztalgiázni állnak, azoknak az OTP színpadát ajánlom, ahol majd érkezik Péter Tibori az est hátrejlő részében, és a Love Band és az Ivan de Parazol, ők is belecsapnak majd a lecsóba, a gitárba, szóval rengeteg nagy buli, és hogy még nem beszéltem azokról a zenei pontokról, helyszínekről, amelyek én azt gondolom, hogy minden igény kielégítően kiszolgálják a fesztiválozni vágyókat. Szóval szerintem fantasztikus hangulat nem kihagyni. Te kihagytad a mai napot, de legyen ez a te bajod, neked majd nyomja DJ Vágó a zenét.
0: Így van. Köszi Béla, hogy bejelentkeztél, jó szórakozást kívánunk neked a mai estére, és hogyha tényleg nagyon megfáradnál, akkor a sátramat ott hagytam, jó?
1: Köszönöm, oké.
0: Köszönöm szépen, szép estét, jó szórakozást nektek. Köszi. No, kérem szépen, hölgyek, urak, hát a Campus Fesztivál tehát javában zajlik Debrecenben, úgyhogy ha valakinek esetleg még most megjönne a kedve ahhoz, hogy útnak induljon, akkor természetesen megvan rá a lehetősége, hiszen 21 óra 30 perctől, ahogy Béla említette, a Metálsit nagy színpadon jön majd a Halott Pénz, aztán 23 óra 30 perctől majd a Scooter fog a lemezjátszók mögött állni, de ott van például a CETL Debrecen nagy színpada, ahol a 30Y, illetve az Elefánt fog majd zenélni, de ahogy említettük, Debreceni Egyetem színpadán jön majd LL Junior, aztán a Metálsit Beat Stage-en ott lesz majd Lil Frak is, úgyhogy rengeteg jó program van természetesen a mai este folyamán, de hát szerintem nem kell azt elmondani, hogy mindenki ma miért megy ugye a Campus Fesztiválra a Scooter, úgyhogy valószínűleg az elkövetkezendő bő 2,5 órában valamikor majd egy jó kis Scooter-dal is fel fog csendülni. Jó, most viszont játsszuk tovább a kedvenceket, méghozzá mix formájában. Itt van már a Daxos. Így van, az egykori nagy felvétellel megyünk tovább. Ez már a Barbara Streisand, a megújult MixXL-ben.

0: Kavinsky és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult Mixx-el, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok. Ez pedig a meggújult Mixx-el, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és Ace of Us, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Keith Ryan és a Dezsonté az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviár teszünk, osztrigál.
0: Így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött, hogy

0: 6-3000, Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik, ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk, egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambi teszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andrisom, jövő héten pénteken mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve, mixbe öntve, mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: Sunshine. Egy hét múlva újra indul az utazás. DJ Vázia. Akkor is vár téged. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
1: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek. Folytatódik a megújult Mixixel, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszó mögött. Ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig, tehát a megújult Mixixelben.

0: Robiban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa.

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség

0: DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok, hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek, mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után, köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow, így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett, hölgyek urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátszóknál. Robin.

0: A MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszunknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higa. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.